gotta get that groove. Gotta get that groove thing.

Jó reggelt kívánok, ez itt Fab, és most kezdődik a Fab Mix Tilos Rádióban 90.3 FM. Az előző műsor Block After Hour volt, DJ D-val, és a következő műsor Cell Action lesz Voodoo-Doo-Doo-val, yeah! Már itt van a stúdióban sok-sok szuper jó vinillel. Szeretném ajánlani egy vagy kettő kis esemény, hogy szombaton, szeptember 26-án Todd Victor és a Bird Food Market fognak játszani az Armin Snjolson, ez ilyen jazz, Todd Victor egy saxot játszik, és még lesz scratch és hip-hop keverve. Ez lesz David Szarvassal, aki beatboxozik, és még Peter Haitai egy dupla basszozik. És tegnap, még tegnap délelőtt volt Józsefvárosi Jazz Fesztivál, szerintem ez tök jó volt, találkozunk jövőre ez a fesztiválon. És szerdán 16-an szeptember lesz egy rövid film Francia Intézeten, ez egy kanadai film, Viendra le jour, eljön majd a nap. Bonjour à tous, ici Fab. Le Fab Mix commence maintenant sur Tiloche Radio. Je voudrais annoncer un petit événement que Todd Victor et les Bird Food Market vont jouer à la 38 samedi 26 septembre. C'est du jazz mélangé avec du scratch et un petit peu de hip-hop. L'émission précédente, c'était Block After Hour, de la grosse techno. L'émission qui sera après moi dans à peu près une heure, ce sera Voodoo-Doo-Doo avec plein de super vinyles. Good morning, everybody. The Fab Mix is beginning now. I'm speaking quite a lot this morning. I want to announce you a few events. On Saturday, 26th of September, Todd Victor on the Bird Food Market, which is sax, jazz, scratch and hip-hop, will be at the A38. I advise you to go over there. Tegnap, yesterday, there was the Józsefváros Jazz Festival, but there was also the Independent Label Fair. If you want to go over there, you have to come back next year. And also there will be a short movie display at the French Intézet in Budapest. It will be on Wednesday, 16th of September. It's called Viendra le jour, Elion Maïde Nap. The day will come, or something like that. It's about 1956 Hungarian revolutions. And also I want to wave some friends of Last Asylum Plague from server 157, everybody from the Alliance Hyperion. If you want to join me, you can go over there on server 157. There is quite a lot of people from all around the world, like from Guatemala. Okay, so let's go for 1 hour of music. Just before you listen a little bit of techno, it was a vinyl that I bought in Rotterdam, something like 25 years ago, even 30 years ago. And also there was some dub from Saint-Étienne. Let's go for 1 hour of music. We'll listen more of Saint-Étienne dub, another sound system experience. And also I bring some vinyl from France, so don't be scared, it's quite eclectic. Let's go.

tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Oké. Akkor ez volt a Fed Mixiós Rádióban 90.3 FM. This was... Akkor múl, frit, kedlók és süt krumpli. Na, a következő műsor, Cell Action lesz, Voodoo Doodoo és vendége, Gigi Toquet.

Ha még maradt kérdésed, india.tilos.hu india.tilos.hu

0: mi lesz ezután.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akarom.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akarom. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

a világ legszebb látványa. Elutaztam a hegyekbe, egy tóparti, ismert üdülőhelyre. Megérdemelt pihenés várt rám, ezért úgy döntöttem, minden szempontból ideális körülmények között töltöm el ezt a vakációt. Nem állt szándékomban takarékoskodni. Az első osztályú szállodákban sajnos minden szoba foglalt volt, és mint hamarosan kiderült, a másodosztályú szállodákban is. Lemondva először a luxusról, majd pedig a komfortról is, benéztem egy harmadosztályú szállodába. De csak azért, hogy ugyanazt a választ kapjam. Nincs üres szobánk. Végül felkerestem azt a szállodát, amelyhez olyannyira nem éreztem kedvet, hogy eddig elkerültem. De már csak ez maradt számomra. A portás hosszan studírozta a vendégkönyvet, majd így szólt. Alapjában véve nincs üres szobánk. Mit jelent az, hogy alapjában véve? Azt jelenti, hogy nincs átlagos szobánk. Csak egy gyönyörű látványt nyújtó szobánk van. Pompás, miért nem ezzel kezdte? Mert ha ezt a szobát veszi ki, rendkívüli látványban lehet része. Pontosan erre vágyom. A látvány, amelyben része lesz, rendkívül szép. De ezt meg kell fizetni. Mennyit kérnek érte? Megmondta a szoba árát, valóban szép kis summa volt, kiváltképp egy negyedosztályú szállodában. Természetesen gondolkodás nélkül elfogadtam a feltételeket. Előre kell fizetni. Ezen sem csodálkoztam, a sokadrendű szállodákban, ahol a vendégek is sokadrendűek, gyakran kell előre fizetni. Azt is természetesnek találtam, hogy senki sem kísér a szobámba, nem a boly viszi a kofferomat. Megkaptam a kulcsot, s egyedül kerestem meg a folyosó végén lévő szobámat. Mit sem törődve a nyomorúságos berendezéssel, ugyanis nem vártam jobbat, az ablakhoz siettem, és széthúztam a függönyt. Hogy gyönyörködhessem az elibém táruló látványban. Sötét udvart pillantottam meg, szemben fal és néhány szeméttartály. Visszarohantam a portára. Azonnal beszélni akarok a szálloda tulajdonosával. Én vagyok a szálloda tulajdonosa. Ezt nevezi maga szép látványnak? Nem elég, hogy a szoba a földszinten van, udvarra néz, de még az a szemét is. Hol látta mindezt? Hát kinéztem az ablakon. Szíveskedjék velem fáradni. Visszavezetett a szobámba. De nem ment az ablakhoz, hanem megállt a tükör előtt, amelyet az imént észre se vettem. Nagy tükör volt. Mindketten tetőtől talpig láttuk benne magunkat. A tulajdonos félreállt, és már csak magamat láttam a tükörben. Maga szerint ez nem szép látvány? Azonnal adja vissza a pénzemet. Maga az első elégedetlen vendégünk. Bírósághoz fordulok. És elveszti a pert. Mert tanúsítom, hogy ez a világ legszebb látványa. És nincs ember, aki bizonyítani tudná, hogy valójában nem így gondolom. És hogy maga más véleményen van, az a maga baja. Mellesleg nem értem magát. Szerintem nincs ennél szebb látvány a világon. Igaza volt. Rendben van. Maradok. Mondtam. A partner. Úgy döntöttem, hogy eladom a lelkemet az ördögnek. A lélek az ember legnagyobb értéke. Arra számítottam hát, hogy kolosszális üzletet kötök. Az ördög, aki a találkozón megjelent, csalódást okozott. Műanyag pata, szakadt spárgával fölerősített farok, vedlet kissé mojrágta írha, fejletlen, csökött szarvacskák. Mennyit adhat egy ilyen szerencsétlen az én értékes lelkemért? Biztos, hogy maga az ördög? Kérdeztem. Igen. Miért kételkedik benne? A sötétség fejedelmére számítottam maga, meg olyan... Tehát, hogy úgy mondjam, ócska. Amilyen a lélek, olyan az ördög, válaszolta. Lássuk az üzletet.
Régiség. Betértem egy régiségboltba, és ahogy nézelődtem, a sarokban megpillantottam egy szakállas fiatalembert formázó életnagyságú figurát. Egy ampír óra és egy Ping dinasztia beli kínai váza között állt. Viaszból van, vagy elefántcsontból? Kérdeztem az üzlet tulajdonosát. Egyikből sem. Ez egy élő forradalmár. A 20. század végéről. Eredeti darab. Nem akarja megvenni? És sokba kerül egy ilyen forradalmár? Ugyan? Áron alul adom. A forradalmároknak mostanában nincs áruk. Van még belőlük 20 darab raktáron. Mint régiség, őszintén szólva, szinte teljesen értéktelen az óriási kínálat miatt. Akkor miért kínálgatja nekem? Mert használati értéke még lehet, ha ön is úgy gondolja. Ugyan mi hasznát vehettem? Fölállítja a lakásában, ott fog önnek forradalmárkodni. Vagyis mit fog csinálni? Széttöri az edényeit, uram? Kitépi a kilincseket, összekoszolja a szalomban a szőnyeget? Bármit, ami egy forradalmárhoz illik. És maga ezt haszonnak nevezi, hiszen csak kárt okoz, bármihez nyúl. És ön még sosem unatkozott életében? Na, legyen őszinte! Behuntam a szemem, és magam előtt láttam a konyhai edényeket, amint szép rendben sorakoznak, mint mindig a polcokon. Láttam a kilincseket változatlanul mindig a helyükön, a szalomban a ragyogóan tiszta szőnyeget. Valóban. Semmi perspektíva, csupa unalom. Jól van, megveszem. Becsomagoljam. Nem kell, legalább 70 kilós, majd jön a saját lábán. Mindjárt kinn az utcán megvert. Rögtön éreztem, hogy valami történik az életemben. Egy kapitalista naplójából. Végre. Ütött az óra. Megint büntetlenül szívhatom a népvérét. Európa keleti országainak népére gondolok, mert a nyugatiakat mindig is kedvemre szipolyozhattam. És most nincs többi akadály. Sőt, ők maguk hívnak meg vért szívni. Fölteszem a cilinderem. És megyek. Már a helyszínen vagyok. Egész este a szívókámot tisztogattam a hotelban. Kipróbáltam a recepció személyzetén, úgy működik, mintha vadonatúj lenne. Tehát holnaptól munkára. Azt akarták, vegyek atomerőművet. Egyelőre nem működik. Atomhiány miatt. Elutasítottam. Ugyanezen okból. Ajánlatot kaptam mezőgazdasági beruházásra kooperációs alapon. Amikor a részletekről érdeklődtem, mutattak egy gödröt, hogy fektessem bele a tőkét. Ők majd elgerebjézik. Ajánlat távközlési beruházásra. Kérdeztem, mennyi jön be nekem ebből. Megtelefonálják, ígérték, mihelyt bevezettem nekik a telefont. Nem a legjobban érzem magam. Orvoshoz mentem. Szívóka hurutot állapított meg. Klímaváltozást javasolt. Meg kellett volna tekintenem egy tyúkfarmot, ahol pisztrángot tenyésztenek. De a szívókám egyre rosszabb. Rövidebbre fogom az utamat. Hazamegyek. Már itthon vagyok, de semmi javulás.

egészségügyi ellátás. Szükségessé vált a vakbelem eltávolítása. Kitöltöttem a megfelelő beadványokat, és felírtak a várólistára. Villámgyorsan elrepült a 2 év, sorra kerültem, és bejutottam a kórházba. A műtét remekül sikerült. Maga a főorvos gratulált az eredményhez. Szép műtét volt, asszonyom, mondta. Felhívtam a figyelmét, hogy férfi vagyok. Megnézett valamint a papírokban. Csak volt, uram, a műtét előtt. Tévedésből a kísérleti osztályra utalták be, uraságod jelenleg nő. A nemcsere úttörő sebészeti ágazat, de kiváló eredményeik vannak, aminek ön, uram, hölgyem, a legjobb bizonyítéka. És mi van a vakbelemmel? Nem akarná inkább megtartani, asszonyom. Nem. És nő sem akarok maradni, korrigálják most rögtön ezt a tévedést. Ön, uram, hölgyem, nehéz páciens. Na jó, mit óhajt, előbb a férfiasság, vagy előbb a vakbél? Ami gyorsabban megy. Töltse ki ezt a dupla beadványt. Repül az idő. A következő műtét éppen olyan jól sikerült, mint az első. Új vesém remekül működött, csak most 3 volt. A 2 sajátom meg az átültetett. A számítógép program hibája folytán nem a megfelelő műtőbe vittek. Mihelyt magamhoz tértem, kitöltöttem a beadványt veseügyben, és csatolták az előzőkhöz. Már nem voltam fiatal lány, amikor értesítettek, hogy van szabad hely a kórházban, sor kerül a veseműtétemre. Csak az egyiket akarták eltávolítani, de a szülészetre kerültem, mint újszülött. A tévedés a központi egészségügyi hivatalban történt, de a szülők nem tiltakoztak. Már jócskán felserdült gyerek voltam, nem kellett a taníttatásomra költeniük, hát inkább elismertek a magukénak. Ami engem illet, már elegem volt a beadványok kitöltéséből, és beletörültem a sorsomba. Nagyon jól kijövök a szüleimmel. Csak a vak belemagasztja őket, mert még mindig fáj. Kórházba akarnak küldeni vakbélműtétre. Egész jól alakult, mert gyanítom, inkább kisfiút szerettek volna, mint kislányt.

idegen nyelvek. Hivatott minket az elnök, és közölte. Aki tud valami idegen nyelvet, prémiumot kap. Ki tud? Én! Kiáltottuk kórusban. Csak egyesével, uraim, mindenkire sor kerül. Tehát, kezdjük. Tessék, könyvelő úr, ön az első. Én tudok németül, jelentette be a könyvelő. Akkor miért titkolta eddig? Tessék, mondjon nekünk valamit németül. A könyvelő erőlködött, homlokán kidagadtak az erek, de nem mondott semmit. No, csak bátran, buzdította az elnök. Bezugschein, mondta a könyvelő. Idős volt, már nyugdíjba készült. Talán még valamit? Ausweis. Hände hoch, tette hozzá verítékezve. Rendben van, mondta az elnök, s felírta, hogy a könyvelő tud németül. Ki a következő? Én angolul tudok, jelentkezett az előadó. Akkor halljuk. Oké, mondta az előadó, aztán vizet ivott, és gondolataiba merült. Miért nem mond semmit? Várunk. Már mondtam az előbb, az angolul volt, de talán még valamit. Videó, business 50-50, oldódott meg a nyelve. Én oroszul tudok, szakította félbe a raktáros. No, akkor beszéljen. De hát szégyellem magam, megértheti, csupa olyan szó, és hogy így józanul, na jó, majd alkalomattán elmondja. És maga, Macsej úr, miért nem jelentkezik? Mert nem tudok semmilyen nyelven. Az lehetetlen, de én tényleg nem. Legalább egy pár gurál tájnyelvi szót, hiszen járt már Zakopánéban. Azt se tudok.

vitatkoztunk, hogyan függ össze a nemes jellem a sikeres életúttal. Én például, mondta a tanácsos, leszoktam a cigarettáról, hogy családi házra gyűjtsek. És tessék, ma szép kertes családi házam van. Csak egy kis akaraterő és kitartás kell. Egyetértek, mondta az előadó. De a takarékosság és az önuralom még nem minden. Vegyük az én példámat. Minden nap az irodai munka után kötögetek. Nem is annyira a haszonért, inkább elfből, mert nem tudok tétlenül élni. És mit szólnak hozzá, uraim? Bizonyos idejű kötögetés után az a szép Toyota gépkocsi, amit a ház előtt látnak, a tulajdonomba került. Szeretném tehát hangsúlyozni, hogy a sikeres életútban a mértékletesség mellett, amelyre helyesen mutatott rá a tanácsos úr, a szorgalom is nagy szerepet játszik. Ami engem illet, szólalt meg az elnök. Én sohasem dohányoztam, tehát sajnos nem szokhattam le a dohányzásról. A kézi munkához sincs tehetségem. De mire valók a jellembeli erényeken kívül a szív erényei? Egyszer, egy csatakos őszi napon találkoztam az úton két kis zöld békával. Már kis hián közönösen elmentem mellettük, amikor megszólítottak emberi hangon. Fázunk, vegyél föl, és melenges. Szomorú sorsukon megindulva engedtem a kérésüknek, és hazavittem őket szerény hajlékomba, hadd melegedjenek. Mi nagy volt a csodálkozásom, amikor a kis zöld békák egyszerre csak átváltoztak. Az egyikből többszintes házikó lett, a másikból Mercedes gépkocsi. És megtartotta őket? Kiáltott fel a tanácsos és az előadó. Hát mit csináljak velük? Nem dobhatom ki őket csak azért, mert átváltoztak? Hogy lehetnék ilyen embertelen? És ön, kolléga úr, fordult a tanácsos az asszisztenshez, aki eddig hallgatott. Semmi különös, felelte. Csalok, kicsit hamisítok, néha lopok ezt a szóval, valahogy csak el vagyok. Förtelem, ördültünk fel kórusban. Kis idő múlva megkérdezte az elnök. És mire ment vele? Semmire. Csak vettem a gyereknek egy helikoptert. Igazit? Hát, persze. Obra szupert. Undorral húzottunk el tőle. Nem elég, hogy lop. Még hazudik is. Nyaralás. Elutaztunk nyaralni falura. Szép fekvésű község közel a folyóhoz. A menyem főz, a gyerekek friss levegőn vannak, én horgászni járok. Kellemes, olcsó, egészséges. Üldögélek egyszer a horgászbottal a stégen, süt a nap, csobog a víz. Alig, ha nem elszúnyókáltam. Kinyitom a szemem. Hát a Sztálin Jóska néz rám. Látomás gondolom. Megdörzsölöm a szemem, de nem. Ez bizony ő. Egyenesen rám néz. Az átlátszó mély vízből. És elájultam. Mert szíves vagyok. Az ágyban tértem magamhoz, körülöttem a család. Örülnek, hogy élek. Kiderült, hogy amikor estig nem jöttem haza, a fiam elment megkeresni, és rám talált a stégen. Pár napig feküdtem, de azután is csak a kertben vagy a házfalánál üldögéltem. Az unokákkal játszottam, horgászni nem jártam. A látomásomról nem szóltam senkinek, de hogy szóltam. Még azt hinnék, baj van a fejemmel. Néha leült mellém a házigazdánk, koros ember ő is, beszélgettünk erről arról,
Gyakran az időjárásról folyt a szó, ahogy faluhelyen szokás. Egyszer csak fölnézett az égre, éppen lement a nap, és azt mondta, holnap is hőség lesz, szárazság van, apad a folyó, ilyenkor jó rákászni. Holnap este el is megyünk, legjobb lesz a marsalnál, ott a legjobb a kapás. Milyen? Marsalnál. A Stalinnál, ott fekszik a híd alatt. Az nem lehet, mondtam óvatosan, mert az őrültekkel vigyázni kell. Sokszor kiültem oda horgászni, de nem láttam semmiféle Stalint. Mert általában nem látszik, csak ha apad a folyó. És hogy került oda? Vitték a hídon át a forradalmi múzeumba, aztán bedobták útközben. Kik? Hát azok a teherautón, darúval, mert legalább 3 tonnát nyom. Biztos nem volt kedvük tovább autókázni vele. A múzeumba, azt mondja. Miféle múzeumba? Maga nem néz tévét. Az egész országból egy rakásba hordják az ilyen szobrokat. Minek? Én nem tudom, de azt mondták emlékbe. Eljön velünk este. Nem mentem. A fiam elment az unokákkal. Ők fiatalok. Bírják. Sok rákot fogtak. Aztán volt rákleves. De én nem ettem belőle. Új élet. Elhatároztam, hogy új életet kezdek. A döntésem megmásíthatatlan. Csak egy valamit kellett tisztáznom. Mikortól? A válaszhoz nem fér kétség. Holnaptól. Másnap, amikor fölébredtem, megállapítottam, hogy megint ma van, pontosan ugyanúgy, mint tegnap. Mivel holnaptól kell új életet kezdenem, ma nem kezdhetem el. Se baj, gondoltam magammal. Holnap is lesz holnap. És nyugodtan végigéltem azt a napot a régi módon. Nem csak lelkiismeret furdalás nélkül, hanem bizakodva és jó reménységben. Csak hogy másnap megint ma volt, akár csak tegnap és tegnap előtt. Nem az én hibám, gondoltam magamban, hogy az ördög folyton mára változtatja a holnapot, az én döntésem helyes és megmásíthatatlan. Próbáljuk meg még egyszer. Hát, ha elfárad az ördög, és holnap végre holnap lesz. Sajnos nem lett. Folyton csak ma és ma. Végül elfogyott a türelmem. Az a holnap úgy látszik, már sohasem jön el, gondoltam magamban. Akkor talán nem holnaptól kéne az új életet elkezdenem, hanem mától. De rögtön rájöttem, milyen abszurd ez az ötlet. Mert ha a ma ilyen régóta változatlanul ismétlődik, akkor már nagyon régi. És minden mai életnek is réginek kell lennie. Az új élet az valami új. Az csak újonnan kezdődhet, vagyis holnaptól, ha tényleg új akar lenni. És azzal az erős elhatározással mentem aludni, hogy holnaptól új életet kezdek. Mert mindennek ellenére mégiscsak mindig van valamilyen holnap. A kertben. Ültünk a kertben, aperitívet szürcsölgetve ebéd előtt. A rasszizmusra terelődött a szó. Teológiai szemszögből érvelt P. az ismert hitszónok. Rasszizmus nem létezik, mert mindannyian Ádámtól és Évától származunk. Ekkor valami zizzent a virágágyakban, és átsuhant a gondosan nyírott pázsiton. Mi volt ez? Kérdeztem. Kígyó.
de nem úgy találja a tisztelendő atyám, mintha furcsán mosolygott volna. Nem, válaszolta Kurtán a teológus. A költő. Uraim, mondta az elnök, városunk adott már a társadalomnak nagy elnököt, de nagy költőt még nem adott. Én eddig is túl sokat adtam társadalmi célokra, tiltakozott az előadó. Most se jövök ki elsőjéig, adnának kölcsön a kollégák. Magának olyan sötét a feje, mint a téli éjszaka az alagútban. Nincs itt egy fiatal ember, aki alkalmas lenne. Van egy gyakornokunk, érzékeny gyerek. Adjuk neki beutalót Zakopánéba. Üldögéljen a Giavonton, nézzen a veszteségbe. Hát, ha fölébred benne valami. A gyakornok tényleg sápadtan, karikás szemmel jött vissza Zakopánéból. Láthatólag fölébred benne valami. Mondtuk neki, hogy írjon verset a nőnapra. Egy hét múlva hozta. Éljenek a csajok, nem lesz tőlük bajod. Van benne gondolat, dicsérte az elnök. Csak túl rövid. Még fejleszteni kell. De a gyakornok nem írt többet. Felelősnek éreztük magunkat érte. Segíteni kell neki, mutatott rá az elnök. Mégiscsak a mi kutyánk kölke. Hogyan? Ha nem ír, hát nem ír. Há, biztos alkotói válságba jutott. Na ja, mert túlságosan jó dolga van, szögezte le az előadó. Közismert tény, hogy a művésznek szenvednie kell, csak akkor alkot. Én csökkenteném a havi fizetését. Maga aztán vérbeli materialista. Dehogy is, lelkileg fog neki fájni, az enyémet pedig emelni lehetne. Jobb volna, ha TBC-t kapna, vélte a könyvelő. A tüdőbaj jót tesz a költőknek, erre vannak példák. Lehetne, tűnődött az elnök. De csak hosszú betegség használ, minket meg sürget az idő, a nemzet várja a művet. Menjünk el hozzá, döntött. A költőt a kanapén heverészve találtuk, mintha nem tudná, hogy teher alatt nő a pálma. Jól érzed magad? Kérdezte az elnök ravaszul. Köszönöm, egész jól. Hát, nem megmondtam, kiáltott fel diadalmasan az előadó. Nem csoda, hogy nem alkot. Megragadtuk a hóna alatt, a székre ültettük, s oda kötöztük. Tiszta papírlapot tettünk elé, tollat adtunk a kezébe. Most elmegyünk kávézni, te meg itt ülsz és írsz. Mire visszajövünk, meg legyen írva valami. Egy óra múlva visszamentünk, üres volt a papír. Hihetetlen, mennyire visszavetette ez a válság. Nehéz eset, sóhajtott az elnök. Tegyünk rajszöget a feneke alá, és peckelje ki a pofáját, nehogy elterelődjön a figyelme, tette hozzá az előadó. Az nem árt, hagyta jóvá az elnök. És szorongassa valaki a nyakát, én meg közben vizet töltök az orrába. Az kiszublimálja. Elmentünk sétálni. A palackunk már kiürült, hát hangyákat gyűjtöttünk bele, hogy majd a nadrágjába engedjék, ha visszamentünk. Ír már, ír! Kiáltotta az előadó a küszöbről. Uraim, ez gyönyörű pillanat, jelentette ki az elnök. Egy remek mű születésének tanúi vagyunk, de a hangyákra nincs is szükség. A költő csak ugyanírt valamit. Az asztalhoz szaladtunk, hogy elolvassuk. A papírlapon ez állt. Menjenek a pi... Nem tudta befejezni, mert az elnök kitépte a kezéből a tollat. Ez nem az, mondta szomorúan az elnök. Nem az a téma. Különben is tehetségtelen. És összetépte a papírt. Egész egyszerűen laposra vertük, mellőző a vízkúrát, a hangyákat,
és az egyéb társadalmi elvárásokat is figyelmen kívül hagytuk. Kár a firkázba. Szabad verseny. Hivatott a plébános. Igaz, hogy a piac téren új boltot mutattak megszegvén a 6. és a 9. parancsolatot? A szexshopot? Nem érdekel, minek nevezik azt a förtelmet, csak azt kérdeztem, igaz-e? Igaz. És az emberek járnak oda. De még mennyire? Át se lehet jutni a téren, akkora a tolongás. Akkor nekünk is kell nyitnunk egy ilyen boltot a plébánia mellett. Plébániai szexshopot, de hiszen az bűnös áru. És mire való a természet? Mindent be lehet mutatni bűntelenül a természeti jelenségek példája alapján, hiszen tudja, a virágocskák, a madárkák, ők is ugyanúgy, beporzás, meg minden. Nálunk is ugyanaz lesz, mint abban a piactéri boltban, de pornográfia nélkül, erényesen, keresztény módra. Maga, mint sekrestyés, megszervezi nekem a boltot. De minek, amikor már van egy a piactéren? Maga nem ért semmit. Meg kell menteni az embereket az örök kárhozattól. A piactéren Szodoma és Gomorra van. Nálunk istenfélően megy minden. Ha már okvetlenül ezt akarják az emberek, hát nálunk megtalálják, de bűn nélkül, lelki üdvösségük kockáztatása nélkül. Ez mindenkinek kifizetődik, és mindenki hozzánk fog jönni. Így módon elvesszük a vevőkörüket. Megtettem, amit csak tudtam. Kiválasztottam néhány virágot, amit az átlagosnál pajzánabbnak találtam, cserébe ültettem és kitettem a kirakatba. Felakasztottam egy kalitkát 2 kanárival. Közönösen bámulták egymást, de hát nem kényszeríthettem őket arra, hogy párosodjanak. Aztán beültem a kasszába, és vártam a vevőket. No, mi újság? Kérdezte másnap a plébános. Nem jött senki. A maga hibája. Nem jó a kirakat. De mit rakjak ki? Ha legalább a Mariska, a tisztelendő úr gazdasszonya, mit képzel? Nem, semmi olyasmit, csak ülne a sarokban, teljesen felöltözve és kötögetne. A plébános nem engedte. Sem másnap, sem később nem jött vevő. És egy hét múlva lemondtam az állásomról. Nem csak, mint a plébániai szexshop főnöke, hanem mint sekrestyés is. A piactéri bolt bővítette választékát, személyzetre volt szüksége. Hát jelentkeztem. Könnyű és érdekes munka. De ami a legfontosabb. Érzem, hogy hasznos vagyok a társadalomnak. Diplomáciai út. Pozsonyig zsúfolásig tele volt a vonat, de mire való az ész? Nem hiába szűrtük Kopernikuszt. Álltam a folyosón, de mihelyt kifigyeltem, hogy egy cseh kimegy a fülkéből a toalettre, rögtön elfoglaltam az ülőhelyét. A cseh visszajött, és mindenáron el akarta foglalni a helyemet. Prosim vas! Felőlem aztán kérhet. A cseheknek nincs fantáziájuk, hát kérnek. De én 3 bőrönd eladni való cigarettát viszek Münchenbe, és eszem ágában sincs állni. Különben is öreg a pasas, úgyis nem sokára meghal. Hiába. Nem ülhettem sokáig. A többi soviniszta cseh. A honfitársa pártját fogta és kidobott a folyosóra. Annyit beszélnek a lengyelcse viszony rendezéséről. Aztán mihelyt rendezni kezdtem, mindjárt szakon vették. A légy. Bosszantott egy légy. Elzavartam. De visszajött. Hát megint elzavartam. Végül azt mondta. Ha nem, hát nem. Majd kivárom. Messzire röppent és leszállt egy döglött kutyára. Mit? Kérdeztem. Nem válaszolt.
nem erőltettem. Attól tartottam, anélkül is tudom a választ. A filmrajongó. Moziba mentem megnézni egy történelmi filmet. Általában nem szeretem a történelmi filmeket. Kivéve, ha a régi Rómáról szólnak. Mert azokban hemzsegnek a pucérnők. De itt nyaktiló volt a plakátom. És én szerettem az éles eszközöket akcióban. Azt tetszik a legjobban, amikor fűrésszel szabdalják az embereket.

xvi.lajos. Lajos az egy normális keresztnév, az unokabátyámat is Lajosnak hívják. De hogy a vezetéknév miféle, azt nem lehet tudni. Biztos analfabéta volt ez a Lajos, és így írta alá magát. Elég tűrhetően kezdődött a film. Sok lándzsa, szuronykard. De én a nyaktilóra vártam. Már éppen lenyakasztak volna valami királyt, amikor elém ült egy pasas, és nem láttam tőle. Hajd csak a fejét jobbra vagy balra, mert nem látok semmit, szóltam rá. Ahelyett, hogy félrehajtotta volna, a pasas megragadta a fejét a két fülénél fogva, fülemelte, levette a nyakáról és az ölébe tette. Megint jól láttam a filmet, de mit értem vele? A nyaktilós jelenetnek már vége volt. Elszalasztottam az egész film legjobb jelenetét, emiatt a tahó miatt. Az ilyeneket kitiltanám a

egyszer fent és egyszer lent a kerék, hogy mikor elég, tudja a sor. Mert egyszer hoz és egyszer visz szép reményt, sok színes reményt, ilyen a sor. A sorssal pajtás vitázni nem lehet, mert egyszer rossz és egyszer nagyon szeret. Mert egyszer fent és egyszer lent a kerék,

egyszer fent és egyszer lent a kerék, hogy mikor elég, tudja a sor. Mert egyszer hoz és egyszer visz szép remény, sok színes remény, ilyen a sors. A sors

0: Salto Mortale. A földszinti ablak előtt elhaladva hirdetésre lettem figyelmes. Az üveg mögé illesztett kartonlapra ceruzával írták fel. Salto Mortalét mutatok be naponta 9 és 9:30 óra között. Ifjúságnak és katonáknak kedvezmény, jobboldali ajtó kéreti kopogás nélkül belépni. Beléptem. Az ágyon egy öreg ember feküdt. Látomra fölemelte fejét a párnáról. Elnézést, hol van itt a cirkusz? Itt. De hát ez tévedés. Nincs semmi tévedés. Üljön le. Néhány szék állt a falnál az ágya szemben. Leültem. Ön katona? Nem. Ifjúság? Nem, középkorú civil. Elnézést, de szemüveg nélkül nem jól látok. Akkor ön teljes belépő díjat fizet. No de csak az előadás után. Ha ez cirkusz akar lenni, meg Salto Mortale, akkor hol a trapéz? Trapézra nincs szükség. A halálugrást trapéz nélkül mutatom be. Elég az ágyacskám. Felálltam, gondolván, hogy elmebeteggel van dolgom. De hát maradjon. Azt hiszi, őrült vagyok. Szó sincs róla. Mi itt a lényeg? A Salto Mortale. Ön halálugrást akar látni. És meg is látja. A trapéz, a zenekar, a reflektorok, az mind másodrangú kellék. Tudja, én öreg és szívbeteg vagyok. Nekem az ágyból fölkelni ugyanaz, mint az akrobatának a halálugrás a trapézon. Ugyanolyan veszélyes. Ugyanúgy bármelyik az utolsó mutatványom lehet. Nos, leültem. Várjunk egy kicsit. Hát, ha jön még valaki. Szótlanul vártunk. No. Akkor kezdjük. Fölemelkedtem a székről, segíteni akartam. Intett, hogy maradjak. Egyedül csinálom. Látott már valaha olyat, hogy a közönség segít az artistának? Behúntam a szemem. Mire kinyitottam, az ágy előtt állt, zihálva. Hová? Mondta, és megtántorodott. Felugrottam, az asztalra dobtam egy bankjegyet, és kirohantam a lépcsőházba. És a taps, meg a bravo, kiabált utánam. Kirohantam az utcára. Körkérdés. Jövök ki a szupermarketből, hát egyszer csak azt kérdezi a televízió. Van Isten, vagy nincs? Mindjárt megmondom, felelek a mikrofonosnak, csak előbb megfésülködöm. Elővettem a zsebemből a fésűt, és megfésülködtem. Aztán eszembe jutott, hogy pattanás van az orromon, talán inkább profilból, mondom a kamerásnak. Beálltam profillal a kamera felé. És ha elugranék haza átöltözni valami mutatósabb cuccba, közel lakom? Nem válaszolnak. Megfordulok. Látom, nincsenek is ott. Most valami csajt kérdeznek. Be akartam csörtetni a csaj és a kamera közé, nehogy már elvegye a csaj a tévés fellépésemet. De elfelejtettem, mi volt a kérdés. Így hát hazamentem. Óvatosság. Egyre nőtt bennem a nyugtalanság, mert ahhoz a helyhez közeledtem, ahol a legfeketébb a vadon. Úgy hír lett, itt haramiák állnak lesben. Már elhagytam a veszélyes részt, amikor a három férfi kilépett az útra. Önök haramiák? Kérdeztem. Mi? De hogy vadőrök vagyunk, fellélegeztem. De ha már szóba hozta, tényleg sok gyanús alak mászkál errefelé. Nem ártana, ha ide adná nekünk a készpénzét. Megőrzésre, minek kockáztatni? Odaadtam mindent, ami csak nálam volt. Aztán már gondtalanul indultam tovább. Később egyébként nem állított meg senki. Rablónak nyomát se láttam. Én óvatos ember vagyok. A létező valóság. Egyszer, amikor éppen újságot olvastam, és a kutyám a lábamnál feküdt, macska nyávogás hallatszott. Egészen közelről. Elcsodálkoztam, mert macska nem volt a háznál. A kutyára néztem, de nem reagált, nyilván nem hallotta. Lehetséges az, hogy nem hallotta? Nem. Akkor csak színleli, hogy nem hallotta? Képtelenség. Miért színlelni? De akkor miért pirult el? Meg is feledkeztem volna erről az incidensről, ha néhány nappal később séta közben föl nem mászik a kutyám a fára. Amikor rájött, hogy figyelem, leugrott, és oda sündörgött a többi kutyához, de azok ellenségesen fogadták. Mindez persze még nem volt bizonyíték. Végül is nem mászott magasra, és a többi kutya morgásának ezerféle oka lehetett. Elvittem az állatorvoshoz. Vizsgálja meg, kérem, tudni szeretném, hogy ez kutya vagy macska. Ma már nem fogadok, tessék máskor jönni. Mikor? Nem tudom, nagyon elfoglalt vagyok. Vagy azt gondolta, megőrültem, vagy a valóság nem olyan egyértelmű, mint hisszük. Nem érdekelnek ezek a problémák. Eladtam hát a kutyát, és vásároltam egy majmot. Másnap eltűnt a majom. Csak hosszas keresés után találtam rá, a fotelomban ült, és a szellem fenomenológiáját olvasta. Hegeltől. Megvárom, míg elolvassa, aztán majd vitatkozunk róla. Persze csak, ha kiderül, hogy én nem ő vagyok, és ő nem én. Apai szív. Nagy szombaton délután mind a terített asztalnál ültünk, és vártuk a papát. Papa már reggel elment, hogy gipszbáránykát vásároljon a húsvéti asztalra. Este felé papa egy igen borostás úrral érkezett haza. Báránykát nem kaptam, mondta, de ne busuljatok, gyerekek, ez az úr azt állítja, hogy a neve Bárány. Ebédnél ismerkedtünk meg, és hajlandó volt velem jönni. Az asztalra ültetjük, és meg lesz minden, ami a hagyományos húsvéthoz kell. Mama kijelentette, hogy szó sem lehet róla. Mire, papa? Hát nincs benned anyai szív? Azt akarod, hogy hagyomány nélkül nőjenek fel a gyerekek? Különben is leveheti a cipőjét. Bárány úr a háttérben állt, és udvariasan bólogatott. Felültettük hát, de nem az asztalra, mert azt mama nem engedte, hanem a kredencre, a torta mellé. Mama aggódott, hogy Bárány úr megfertőzi a tortát valami baktériummal. De papa azt mondta, Bárány úr már alaposan fertőtlenítve van. Bárány úr, fordult a vendégünkhöz. Maga most elüldögél ott egy órácskát vagy kettőt, csak ne lógázza a lábát, nehogy leverje a politúrt. Szólunk magára egy kevéske zsázsát, dísznek. Hagyományos minden kell a gyerekeknek. Asztalhoz ültünk hát, és elmondtuk egymásnak az ünnepi jó kívánságokat, ahogyan húsvétkor szoktunk. Bárány úr egy darabig nyugodtan ült, de aztán fészkelődni kezdett, és lelökte a tortát. Mit izeg mozog, kilátott már olyat, hogy a húsvéti bárányka lelöki a süteményt. Bárány úr odahívta papát, és a fülébe súgott valamit. Ki van zárva? Felelte papa. Pálinkát most nem kap. Akkor lemászom, fenyegetőzött Bárány úr. nem bánom a gyerekek kedvéért, mondta a papa, és Bárány úr mellé tette a cseresznyepálinkás üveget. Mit meg nem tesz az apai szív? Egy idő múlva kiürült az üveg, és Bárány úr további pálinkát követelt. Papa kérlelni kezdte. Bárány úr, üljön ott még egy kicsit, tegye meg a gyerekek kedvéért. Hadd legyen napsugaras gyerekkorúk, nincs több pálinka. Nincs? Kiáltotta Bárány úr. No, akkor én megyek. Amúgy itt a személyi igazolványom, nem is vagyok bárány. Egész másképp hívnak. És lemászott a szekrényről. Papa most a börtönben ül, testi sértésért. Csak jövő húsvétra jön ki. A ponty. Pontyot kell venni az ünnepekre. Hogy a ponty élve maradjon karácsonyig, a kádban kell úszkálnia. De hogy a pontyot a kádba tehessük, ki kell hordani a kádból a szenet. A szenet kirakhatjuk az előszobával, de akkor hova tegyük a krumplit? Gondolkodunk. Végül az anyósom kitalálja a megoldást, a krumpli a konyhába, a szén az előszobába, a ponty a kádba. Jó, de mi legyen a nyulakkal? Természetesen ki kell vinni mindet a konyhából. Könnyű azt mondani, de hová? Tanácskozunk. Végül kisütöttük, hogy a nyulak mennek a pincébe. De a pincében ott a nagypapa. Csináljunk a nagypapával. Oda rakhatjuk a nagypapát a tévé helyére, de hova tegyük a tévét? Oda tehetnénk a tévét, ahol az albérlő összecsukható ágya áll. De akkor hova fektessük az albérlőt? Az albérlő alhatna a kádban, de ott a pontja. Hát akkor mit csináljunk? Kilátástalan a helyzet, nyakunkon az ünnep, és nincs hova tenni a pontyot. Elgondoltuk így is, úgy is, de semmi se jött ki belőle. Fogas kérdés. Csak a véletlen segített rajtunk. Amikor egyszer korábban értem haza, megállapítottam, hogy az albérlő a feleségemmel alszik az én helyemen. Így a szén a kádból az előszobába került, a krumpli az előszobából a konyhába, a nyulak a pincébe, a nagypapa a pincéből a tévé helyére, a tévé oda, ahol azelőtt az albérlő aludt. És hol vagyok én? Kérdezik önök. Velem mi van? Én? Én sorban állok a pontyért. Testépítés. Szerelmes lettem, de nem mertem színt vallani, mert girhes vagyok. Nem igen tetszem a nőknek. Úgy döntöttem hát, előbb gyúrok, majd csak azután vallok szerelmet. A testépítés legjobb módja az a súlyemelő gyakorlat, amelynek során a súlyocskákat hüvelyk és mutató ujjunkkal megragadva fölemeljük, és a biceps hirtelen összerándításával fellódítjuk egészen nyelőcsövünk magasságáig. A gyakorlat utolsó szakasz a fejdöntés hátra, amely a gerinc rugalmasságát is fejleszti, különösen a nyaki részen. A gyakorlat helyes kivitelezése esetén halk bugyogásnak kell hallatszania. Néhány ilyen gyakorlat után frissebben kering a vér, és fényesebben ragyog a szem. Kezdő révén először 50 grammos súlyokkal próbálkoztam. Hamarosan nagyot fejlődött a bicepszem, és átérhettem a 100 grammra. A tükörben nézve kedvező változást észleltem az orromon is, amely megnőtt, és egészséges, pirosas színt öltött. Kitartóan gyúrtam. Bár néha kimerültséggel küzdöttem, főleg a gyakorlás másnapján reggel. Eljött az idő, amikor már komplexusok nélkül szerelmet vallhattam az imádott nőnek. Előbb hosszan sportoltam a klubban a barátommal, majd hajnaltában elmentem a lányhoz. Az ajtó előtt levetkőztem, megfeszítettem izmaimat és becsöngettem. Kiérti a nőket,
1: nem akart beengedni. Talán azért, mert eltévesztettem az ajtót.
0: A Maharadzsa. Pünkös táján elterjedt a hír, hogy jön hozzánk egy maharadzsa a messzi Indiából. Mi ütött a maharadzsába, hogy a mi vidékünkre kíván látogatni, nem tudom. Ha én maharadzsa volnék, inkább Amerikába utaznék. A látogatás kapcsán utasítást kaptunk a fővárosból, hogy ne fogyasszunk szeszes italt, mázoljuk át a palánkokat, és méltóképpen fogadjuk a maharadzsát a vasútállomáson. Az üdvözlésre a Schustert jelöltük ki, ő tud egy kicsit csehül. Az is idegen nyelv. De mit tegyünk, hogy a maharadzsa otthon érezze magát nálunk? Kihirdettük, hogy akinek van otthon kígyója, hozza el a vasútállomásra. Megörül majd a maharadzsa, hiszen gyerekkora óta kígyókhoz szokott abban a forró országban. A jóga tornát is biztosan szereti. Jógik nincsenek nálunk, de a tanácselnök kislánya le tud menni Spárgába. Amikor eljött a nagy nap, egész városkánk kitoldult a vasútállomásra. Befutott a vonat, és mi történt? Kiszállt egy igazi maharadzsa. Brilliánssal díszített fehér turbánban, aranyos köntösben, fehér harisnyában. A Schuster elkiáltotta magát. Nazdar! Az elnök kislánya lement Spárgába, a vasúti raktár mögé bújt funkcionáriusok pedig kiengedtek a kosárból két lábatlan gyíkot. A maharadzsa beköltözött a patikuséghoz. Városkánkban fellendült a gazdasági élet. A Szabónál szépen jövedelmeztek a fehér filcből készített maharadzsa sapkák, amelyek divatba jöttek fiataljaink körében. Az elnök szódavízes bódét nyitott a kiránduló csoportok számára, amelyek mindenfelől eljöttek maharadzsát nézni. A patikus pedig lyukat fúrt a hálószoba ajtón, és fejenként 2 zlotyiért bárki megnézhette, hogyan alszik a maharadzsa. Közben a maharadzsa is ellátogatott ide-oda, és egyre jobban tetszett neki itt nálunk. Azt hittük, csak udvariasságból mondja. Senki sem vette komolyan. Aztán, mint derült égből a bunkócsapás. Szent Lőrinc napján az újságok lehozták a maharadzsa nyilatkozatát. Annyira tetszik nekem itt nálatok, nyilatkozta a maharadzsa, hogy egész indiai vagyonomat az elefántokkal és aranybányákkal együtt az árváknak adom, és örökre veletek óhajtok maradni. Ezért kérvényt nyújtok be, hogy adjanak valami állást, és utaljanak ki nekem 1,5, legfeljebb 2 hektár földet, mert letelepszem itt, és ezentúl szegényen, de boldogan veletek élek. Nem is megyek már innen sehova. És itt maradt. Vett téli kabátot, és elkezdte tanulni a nyelvünket. Eleinte egy ujjal se nyúlt hozzá senki.

0: A csobogott fűzfák nőttek a partján, és a rétecskéken a kis Janek, a szegény özvegyasszony fia, a jószágocskákat legeltette. Furulyázgatott magában, és néha-néha nagymerészen arról álmodozott, hogy elmegy világgá. Egyszer éppen a fűzfa alatt üldögélt, amikor repülőgép tűnt fel a kék égen. Hely! Ha én egy ilyen acélmadárral repülhetnék, gondolta magában Janek. De nicsak, mit látunk? Ereszkedik az aeroplán, egy-kettőre a rétecskét súrolja a kerekével, hintázik egy kicsit, és megáll. A pilóta kiugrik a fülkéből, odaszalad hozzá Janek. Van itt nálatok kovács? Kérdezi a pilóta. Elromlott valami a motorban. Szalad Janek a kovácsért. Nem telt el egy óra, megint a fülkéjébe száll a pilóta. És megkérdezi a fiúcskát. Te is szeretnél így szállni a felhők között, ugye? Kipirult erre Janek arca. Igen, bácsi, kérem, suttogta. A repülőgép fölberregett és elszállt. De nicsak, mit látunk? Nem telt el egy hónap, és a szegény özvegyasszony háza előtt megállt a postás. Hoztam neked valamit, Janek, mondta huncut mosollyal, és átadott a fiúnak egy nagy kék borítékot. Behívó volt a Pilsudski marsal nevét viselő pilóta iskolába. Múltak az évek, és Janek éppen a szülőfaluja fölött repült a gépével, lenéz, falucska, házikók, zöldelnek a réteg, patakocska, Jurek gyerek legeltet. A motor morran. Janek leszáll, Jurek odaszalad. Van itt nálatok kovács? Kérdezi Janek Jureket. Volt, megjavították. Beszállás közben Janek megkérdezte. Te is szeretnél így szállni a felhők között, ugye? Jurek elpirul örömében. Nem telt bele egy hónap, és postás huncutul Jureknak kezébe nyom. Vöröset, behívó a Rokossovszki marsal pilótaiskolába. Múlt az idő, Jurek a faluja fölött repül, karek legeltet, motor romlik, leszáll, karek odaszalad, kovács van, van, beszállás, Jurek karekhoz, te is szeretnél, izé, na, tudod, de mit látunk, postás kareknak rózsaszínűt, Gomulka marsal nevű iskola, repül karek, nézi, itt a dek, motor, leszáll, nem lehetne legalább a kovácsot kihagyni, kérdi Tadek, nem, mondja karek. Pirul, de mit látunk? Postás Tadeknak szürkét, rózsaszín pöttyökkel. Jaruzelszki marsal iskola. Repül Tadek, Franek, leszállás. De mit látunk? Franek menekül és ordít. Nem, nem, én nem akarok.
1: Farkasok.
0: Itt a farsang. Bált rendeztünk hát, büfével, utána meg kirándulást, csengős szánnal. Ami a büfét illeti, az ecetes uborka nem volt friss. De a szánkirándulás remekül sikerült. Valahogy így. Suhanunk át az erdőn, fagyos éjszaka, szikrázó csillagok az égen, csikorog a hó, csiringelnek a száncsengők, vígan horkant a lovak, vidám a hangulat. Egyszer csak vonítás hallatszik. Nem túl hangosan, de jól kivehető. Az elnök elsápadt. Úgy látszik, farkasok üldöznek minket, mondta. Elromlott a kedvünk. Körös körül csak a vadon. És megint az a vonítás. Ezúttal hangosan. Gyorsabban kiáltott az elnök a kocsisra. Ő a lovak közé csapott, azok menten vágtába ugrottak. De mit sem használt, mert ismét felhangzott a vonítás, még hangosabban. Uraim, mondta a holtsápat elnök, egyiküknek föl kell áldoznia magát. Kiugrik a számból, a farkasok megeszik, de a többiek megmenekülnek. Ki jelentkezik önként? Senki sem jelentkezett. Annak, aki feláldozza magát, fizetésemelést adok, és államköltségen temetjük el. Nos, ki vállalja? Én, kiáltottam. Mindenki csodálattal és hálásan nézett rám.

temetésről lemondok, azt megoldják a farkasok. De az előleget most azonnal kérem. Minek magának most előleg? Csodálkozott az elnök. Hiszen rövidesen meghal. Igen, de valami olyat szeretnék utoljára látni, ami a legdrágább nekem. Hát akkor nézzen rám, aztán ugorjon. Nem tagadom, hogy az elnök úr a legdrágább nekem. De hát az elnök úr nem lesz velem az utolsó pillanatban, a készpénz viszont igen, ha csak utánam nem tetszik ugorni. Ó, nem, kiáltott az elnök, és fizetett. Elbúcsúztam mindenkitől örökre, és leugrottam a szánról. Ideje volt, mert már egész közelről hallatszott a vonítás. Vártam, míg a száncsengők hangja elhal a messzeségben. Aztán nyugodtan hazamentem. Mert nem farkasok voltak. Csak nekem kurgott a hasam az ecetes uborkától. A teve. Olvastam az újságban, hogy az arab a sivatagban él, és teve révén közlekedik egyik helyről a másikra. Mivel pedig a sivatagban nagyon sok hely van, teve nélkül elképzelhetetlen az arab élete. Ha volna tevém, eladnám az arabnak. Pénzre van szükségem, tevével meg semmire sem megyek. Az arabnak meg jól jön. És a teve is jobban érezni magát az arabbal, mint velem, mert érezné, hogy megbecsülik. Sajnos nincsen tevém. Ha volna, akkor már észrevettem volna, mert nagy. Csak 3 tyúkom és 1 tehenem van. De hát, ha elbújt. Remény mindig akad a háznál, bár teve nem mindig. Ha elbújt, könnyen megtalálom, mert pupja van, vagyis ismertető jele. Bementem a tyúkolba, hogy szemügyre vegyem a tyúkokat. Nem. Egyik sem az. Először is túlságosan kicsik, no és semmi púpjuk. Átmentem az istállóba, hogy megvizsgáljam a tehenet. Elbődült, mert azt hitte végre enni kap. De nekem eszem ágában sem volt etetni, mert a teve izgatott. A tehén az nagy, de nem púpos. Minden esetre végig tapogattam. Púpnak semmi nyoma. Kimentem az istállóból, és leültem egy fatönkre gondolkodni. Mert ha a tehén, tehén, a tyúkok meg tyúkok, talán átalakíthatnám őket, hogy teve legyen belőlük. Leginkább a tehenet. Nagynak elég nagy, csak a púp hiányzik. Mitől lesz púpos az ember? Attól, ha görnyetten olvas. Felálltam, bementem az újságért, és odadobtam a tehénnek. Nem ajászolva, hanem ajászol alá, szándékosan, hadd görnyedjen. Olvasgasson csak így, majd lesz neki púpja. Visszamentem a házba, és levelet írtam az arabnak. Először lengyelül, kedves arab úr, van egy szép tevém. Ha megveszi, nem bánja, meg előleget kérek. Aztán lefordítottam a levelet arabra. Mint ismeretes, az arabok nem balról jobbra, hanem jobbról balra írnak és olvasnak. Fordításomban ez a következőképpen festett. Kérek előleget, megbánja nem, megveszi ha, tevém szép egy van, úr, arab kedves. Nem tudtam a címet, hát visszamentem az istállóba az újságért, hát ha benne lesz valahol az arab címe. De közben a tehén megette az újságot, mert éhes volt. Így a levelet nem küldtem el. Másnap pedig megdöglött a tehén, mert megmérgezte magát az újságba. Mindennek a teve az oka. Míg élek, remélek. Ültünk mind a vendéglőben, és tanakodtunk, mit tehetnénk az ország gazdasági fejlődéséért? Létesítsük vidám parkot, javasolta az előadó. Abban mindig van pénz. Nem rossz ötlet. Csak nehéz megvalósítani, vélte a könyvelő. Parkunk van,
De hol akad itt attrakció? Felléptethetnénk tűznyelőt vagy szakállas nőt, ábrándozott az előadó. Na jó, tüzet lehet nyelni, ha nagyon muszáj. De szakállas nő, honnan vegyük? Hát akkor legyen szakállas nagybácsi, ő úgyse borotválkozik, a nagybácsi még jobb is, mint a nő, az ifjúság erkölcsei miatt. Szakállas nagybácsi, az nem attrakció. Elszomorodtunk. Kitaláltam, élénkült fel az előadó. Tudományos rejtély, a 20. század szenzációja, a melltartó nélküli nő. Arra nem jönnek be, mutatott rá a pénztáros. Túl nagy a konkurencia. Szerintem akkor már jobb a nevetős hordó. Az mi? Nagyon egyszerű. A vendég bemegy a hordóba, és a személyzet addig csiklandozza a hóna alatt, amíg a vendég nevetni nem kezd. És ha nem csiklandós, ha el sem mosolyodik, muszáj neki, a hordóban mindig két segéd áll. Nem jó, fanyalgott az előadó, nem újdonság. Már a régi görögök is hordóban üldögéltek. Nekünk valami átütő siker kell, de hazai, sajátos. Megvan, kiáltott fel a könyvelő. Hastánc. Hastánc a Közel-Keletről származik, oktatta az előadó, és ott politikai bonyodalmak vannak, a hassal vigyázni kell. Azon kívül a hastáncnak semmi köze a mi népművészetünkhöz. Attól függ, mit táncolnak. Én arra gondoltam, hogy krakovjakot meg polonészt táncolnának. Abszurdum, a krakovjakban dobbantani kell, hogy akar maga hassal dobbantani. A polonészt meg párosan járják, polonészt hassal a nyilvánosság előtt. Arról szó se lehet. Nyomasztó csend támadt. Már úgy rémlett füstbe megy a tervünk. Van egy ötletem, kezdte óvatosan a könyvelő, de nem tudom, elmondhatom-e. Hát hogyne, soha ne adjuk fel a reményt, biztattuk kórusban. Nosza, mit javasol? Hogy ígyunk még? A javaslatot elfogadtuk. Lám, a legnehezebb helyzetből is mindig akad kiút. Röhely hordó. Vettünk egy uborkás hordót, és kiraktuk a tornácra. A tornác sötét. Könnyen megbotlik az ember a hordóban. Már első este a konyhában ülve robajt hallottunk. A nagypapa az udvarról bejövet, neki ment a hordónak. És jót nevettük rajta. Attól kezdve minden este vártuk, hogy bejöjjön valaki a tornácra. És amikor meghallottuk a robajt, mindjárt vidám lett a hangulat. Amikor meg a térdét tapogatva sántikált be valaki a konyhába, az oldalunkat fogtuk a röhögéstől. Egyszer a szomszéd hasra esett, a nagybácsikám még görcsöt is kapott nevetében, amikor meg a szomszéd asszony kificamította a lábát, nem győztük a nénikémet hátba verni, mert csuklott a nevetéstől, olyan röhögtető volt az eset. Aztán a sógornak eszébe jutott, hogy alapítsunk szórakoztatóipari vállalkozást. Felírta krétával a kapura. Röhely hordó az épületben balra. Kiállt az udvarra és jegyeket árusított. Az ügyfelek jöttek, neki mentek a hordónak, mi meg szórakoztuk. Csak a sógornak nem jutott semmi a jegyek árán kívül. Hogy még röhelyesebb legyen a műsor, a padlóba csapóajtót építettünk, és az ügyfél először megbotlott, aztán lepottyant a pincébe. Oda meg vízes hordót készítettünk, és a vendég a vízbe esett. Ülünk egyszer a konyhában, szomorú esős nap után. Nagyon vágytunk a szórakozásra. De az eső miatt nem sok vendégig érkezett. Ülünk, várunk és várunk. Végre halljuk, hogy bejön valaki a tornácra. Na, mindjárt röhögünk egy jót. Fülelünk. De semmi. Csak az ajtó nyílik, ott áll az ügyfél, körülnéz, és azt mondja, na mi van? Hol az a hordó? Hogy bejött és nem botlott meg, kérdezzük. Hiszen a tornácon sötét van. Nyufát gyújtottam, mondja az ügyfél.

Sziasztok, ez a Bang Bang a Tilason 3-tól 4-ig, és a programajánlóból olvashattátok, tudhatjátok, hogy ma ismét egy nagyon sokadik 7 inch party lesz, és amit hallottatok, ez egy split kislemez volt, az egyik felén a Shellackkal, és tőlük játszottuk a Rambler songot, és ami következik, az most a Cramps lesz, Teenage Werewolf.

Sunglasses After Dark. Clams.

Na, ez volt a Cramps, de, na, köszi, de nem megyünk messzire. Poison Ivy-től fogtok pár témát hallani. Peter Gunn Twist az első.

Szóval Poison Ivy szóló anyagát halljuk. 16-ban jött ki ez az anyag, orosz kiadás, hát mikor vették fel, nem tudjuk. Hát a Cramps egyébként rengeteg ilyen 50-es, 60-as évek beli trash, garázs, punk, meg horror filmzenéket dolgozott fel, de viszont ezen az albumon az az érdekesség, hogy a Funnel of Love című Wanda Jackson számot dolgozta fel Poison Ivy, úgyhogy elhívta az előadót, Wanda Jackson fog énekelni a következő számba, az ő dala, ez a Funnel of Love.

Na, váltunk egyet a Kremsz után, egy hasonló nevű, csak ezt nem nagyon tudom kimondani, Spasmodic, vagy valami hasonló. Egy holland bandától fogtok hallani egy Sonics feldolgozást, Primitív.

Suspace Medic Youth halljuk, rotterdami zenekar, 80-as, 90-es években voltak igazán aktívak. Ez egy 88-as anyag, a legjobb korszakuk szerintem. A következő szám címe Square.

Na, ez volt a Spasmodic Youth, és megint akkor váltunk egy jó nagyot, most Ausztráliáig megyünk, Dennis Tech, 100 Falls.

Tehát Dennis Tekket hallottuk, a nagyszerű Radio Birdman zenekarnak, a gitárosának a szólóanyaga. Ez egy olyan kislemez, van csak kislemezeket játszunk, ahogy elmondtuk, aminek az egyik felén ő játszik, a másik felén viszont a Radio Birdman, a főzenekar. Ráadásul az az érdekessége ennek a dolognak, hogy ez egy instrumentális szám, nem is hallottunk, nagyon ritkán játszottak egy instrumentális számot, a Radio Birdman, Alien Skins, ez 83-ból van.

A Suzit halljuk, ez a legkorábbi, talán a második kis lemezünk volt, 78-as vagy 79-es, azt hiszem. És a következő szám pedig a Love in a Void.

1985-be ugrunk, a Legendary Golden Vampires-tól fogjátok hallani, Gone for Good.

0: Na hát akkor a legendári Golden Vampires-t halljuk, akik egy nyugat-berlini, akkori nyugat-berlini 87-es ez a kis lemez, két kis lemezük jelent meg, egy tízincsesük. Előtte Golden Vampires voltak, akkor még egy, az is ilyen EP volt, ami előtte megjelent. Erről fogunk játszani még egy számot. Ez a zenekar igazából arról érdekes számunkra, hogy Justin Hahn, vagy hát Christoph Hahn, hogy nem tudom hány neve van ezen a lemezen, Earth Justy. Ja, a neve ezen a lemezen. Tehát ez Christoph Hahn valójában, akit mindenki végül is talán most már a Swansból ismer, de rengeteg formációban játszott. Már akkor a Nyugat-Berlinbe hesszelt az arc. Ez volt az első bandája, ami igazán ismert lett.
1: Tehát a Legendary Golden Vampires-t fogjátok hallani. Train kept rolling.

0: Rebel Woman. Na most akkor még egy dal a King Automatic-tól, 2009-es kiadás, a Slovenly Records-tól, most újra kiadták, a szám címe
1: From Commercial Road.

0: megfordítjuk a lemezt, a closing time következik majd. King Automaticról egy pár szót, hogy ő valami rendkívüli, nem?
1: Dehogy nem igazából. Ugye van Man Band, már sokszor játszottunk tőle, meg őt el lehet kapni azért Magyarországon is időnként előfordul, meg a
0: környék
1: állandóan turnézik, de számomra az a legkülönlegesebb benne, hogy ő tényleg lehoz egy egész zenekart, tehát nem az a klasszik Van Man Band, ilyen blues alapokon meg, hogy úgy azért úgy mindent összerak, hanem ő egy zene. Az egész ember a zene.
0: Multi-instrumentalista.
1: Igen, closing time. Sziasztok, két hét múlva be.

0: Sziasztok, csodálatos barátaim!
1: Sziasztok, ez itt a Két lámpás csodálatos barátai műsor, Molnár Zoltán vagyok, és már benne vagyunk az évadban, a színiiskolásoknak a fesztiváljával elkezdődött az évad. Átadom a szót rögtön Ritter Mártának, aki be fogja mutatni a vendégünket.
2: Sziasztok, és erről a Szemle Off nevű eseményről már írtunk is, úgyhogy ajánljuk magunkat, olvassátok a Két lámpás blogon a beszámolónkat, nagyon izgalmas programsorozat volt. És a mai délutánon Dobai Jankával fogunk beszélgetni, aki az RS9 színházból érkezett hozzánk, és ott közönségszervez, a kommunikációért felelős, színészkedik is, és még az is előfordulhat, hogy ő főzi nektek a kávét, hogyha odajöttök látogatóba. És ugye az az első kérdés nyilván, hogy nőttél te bele ebbe a színházba, hogy ez egy családi vállalkozás, és hogy volt-e esélyed egyáltalán mással foglalkozni, és hogy milyen kacskaringokon keresztül jutottál te oda, hogy most már színészkedsz is.
3: Sziasztok, nagyon köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát igen, ezen én is sokat gondolkodtam, mert minden olyan természetesen történt. Tehát a szüleim, ugye anyukám, Lábán Katalin, ő már így a 70-es, 80-es években is sokat foglalkozott színházzal, apukám pedig, hát ő doktor Dobai Dezső volt, tehát hogy ő az orvosi egyetemet végezte el, és egyébként utána így a pszichológia volt az, ami őt nagyon érdekelte. És amikor ők találkoztak, akkor apukám menthetetlenül beleszeretett a színházba, természetesen anyukám után. Úgyhogy ez közös szenvedélyükké vált, és akkor több helyen voltak, próbáltak, Szkénében is voltak, de ahogy itt teltek az évek, egyszerűen azt érezték, hogy ők szeretnének egy saját bázist, egy saját helyet. És ez a 80-as évek végén, illetve hát hivatalosan a színház 1990-ben nyitott, tehát az azt megelőző másfél-két év volt az építkezése, az építése a színháznak, és én 88-ban születtem. Szóval, hogy...
2: te csúsztál, másztál, amíg ők rakták a téglát téglára?
3: Hát igen, igen. Ott van egy, ugye nálunk a két termünk van, és ami először megépült, ez a színházterem, az nem van a pincében. Tehát ott van 19 vagy 20 lépcsőfok, és ahogy így a sok-sok sittet hordták ki, ott volt egy ilyen kis lift, és akkor engem apukám előszeretettel belerakott a liftbe, és mondta anyukámnak, hogy nézd, milyen jó, hogy belefér, és hogy tetszik neki. Szóval igen, én a nulladik pillanattól kezdve ott voltam, és ez már akkor is egy ilyen közösségi munka volt, mert
1: Kalákába építették.
3: Igen, engem. Igen, tehát hogy azok a színészek, akik ott játszottak, ők persze beszálltak, és mindenki a maga tudását beletette, tehát például az öltözőben az a tükrös öltöző pult, az például Sefcsik Feri csinálta, aki nagyon sok előadásban is játszott nálunk, de ő fantasztikus énezermester volt. Szóval mindenki beletette szívét, lelkét, kezének munkáját. Úgyhogy én pici voltam, és igen, a gyerekkorom is az gyakorlatilag jártam óvodába, tehát vannak óvis emlékeim, de az a helyzet, hogy olyan emlékem is van, hogy egy tájelőadás van, és akkor anyukám áll így a fejgép mögött, és nekem megcsinált ott egy ilyen kuckót így a nézőtér tetején, tehát én ott fekszem, és így látom, hogy a színészek játszanak, anyukám fölöttem fejgépez, és ez tényleg így a... Ugye ennek, ez nem lehet máshogy. Tehát, hogy én imádtam a színészekkel együtt lenni, ott lenni, ott voltam, mint aki kell valami, megyek, segítek, hozom, jaj, nagyon izgulsz, nagyon jó leszel, nagyon menni fog. Szóval, hogy így folyamatosan azt éreztem, hogy abszolút komolyan vagyok véve. És hogy egyszerre tudom megőrizni a gyermeki részemet, hiszen 2, 3, 4, 5, 6 éves voltam, de egyszerre van az, hogy igen, a Janka ezeket csinálja, és tök ügyes, és ez teljesen természetes volt, hogy ezt így megbecsülik.
2: Hogy bevontak téged.
3: Hogy bevontak, igen. Uh-huh. Tehát, hogy nekem ez a...
2: Vagy nem kerülgetni kellett téged,
3: igen,
2: hanem...
3: Igen, vagy hogy nem próbáltak meg így, jaj, azt ne csináld, mert nehéz, vagy nem tudom, mert hogy nem volt egy ilyen óvatoskodás, hanem hogy az, amit egy gyerek is tud és szeret, akkor abban miért ne tudna így beletanulni, és miért ne tudná csinálni. Tehát, és szerintem ennek itt nagyon szépen meg lett találva a jó egyensúlyi dinamikája, tehát ez nagyon fontos. És hát teltek az évek, és hát sok idő volt, amíg én aztán ott találtam magamat a színpadon. Volt egy megelőlegezés ennek, amikor 12 éves voltam, és a Sós Tamás megcsinálta a Perc című előadást. Az egy gyerekszerep volt.
1: És nyomozó voltál benne.
3: Igen. Igen. Szóval, hogy nekem csak sikítanom kellett. Tehát ez volt minden, amit tőlem kértek, de én arra nagyon készültem, és ott nagyon oda tettem magamat, és nagyon szerettem. És utána, ugye ez volt 12-13 éves koromban, és ugye akkor jön a kamaszkor. És akkor jön az, hogy én ki is vagyok, mit is szeretnék, hogy szeretném.
2: Egy picit el kellett távolodnod,
3: igen,
2: ahhoz,
3: szóval,
2: hogy átgondolt, hogy,
3: igen, tehát, hogy
2: mi is a helye a te életedben a színháznak.
3: Igen, igen, igen. Tehát, hogy
2: fura is lett volna, ha... Foglalkoztam művészettel, nem? Tehát a zenét azt például folyamatosan tanultál.
3: Hát én a Kodály Zoltán énekzenei általános iskolába jártam, tehát kórus volt, jártunk kórusversenyekre, zongoráztam, meg az érettségi után én az ELTE-re jártam szabadbölcsészet szakra, esztétika, filozófia, major, minor, tehát nagyon, nagyon fantasztikus tanáraim voltak, Steiger Kornél, vagy Radnóti Sándor. Szóval, hogy én azt nagyon élveztem, és egy kis időt is kaptam gyakorlatilag, hogy jobban megismerjem önmagamat, meg a saját vágyaimat, vagy hogy mi az, ami bennem ott van, és amit szeretnék kibontakoztatni. Úgyhogy a nagy áttörés ilyen szempont, mert én a színházban, tehát ott voltam az egyetem után is, de a háttérben, ami egy nagyon fontos dolog. És ezt szeretném talán nagyon hangsúlyozni, hogy ahhoz, hogy egy előadás létre tudjon jönni, és arra eljönnek nézők, abban nagyon sok munka van a háttérben, és én ezt nagyon, nagyon szerettem, és nagyon szeretek nézőkkel beszélgetni, és nagyon szeretem őket újra felismerni, amikor megint jönnek, és tényleg én amikor azt mondom, hogy az Ereskenc az ilyen családi színház, akkor az nem egy ilyen egy ilyen, most azt mondjuk, mert ez most jól hangzik, és akkor ez milyen trendi, hanem hogy itt tényleg ugyanúgy, aki bejön, az ugyanúgy itt tagjává válik, és a nézők felől is amúgy ez sokszor szokott visszajönni, hogy itt milyen jó családias a hangulat. Úgyhogy én ott voltam így a háttérben, ami jelentette így a adott esetben ilyen adminisztratív dolgokat, a közönségszervező dolgokat, megszervezni dolgokat, ha valamit elromlott, ki fogja megcsinálni, hogy fogja, mikor fogja megcsinálni. És ugye 2020-ban volt egy lehetőségünk, hogy akkor fel tudtuk újítani a WC-ket, meg színészek is kaptak egy WC-t, szóval, hogy az nagyon jó volt.
1: Kitört a COVID.
3: És aztán rögtön. Kitört a COVID.
1: Az utolsó lehetőségnél még
3: sőt,
1: egy ilyet.
3: Figyelj, egyébként ez 2020 nyarán volt, amikor ezt meg tudtuk csinálni. Tehát ott a mester emberek a maguk kis csendjében,
1: igen,
3: ott dolgoztak,
1: igen,
3: mi zárva voltunk, nem kellett kapkodni.
1: Igen.
3: Szóval az egy nagyon, nagyon szürreális időszak volt, mert aztán egy kicsit újra lehetett nyitni össze, de aztán
1: meg
3: be kellett
1: zárni. Nem tudni, hogy igaziból mi lesz.
3: Hát nem.
1: Tehát, hogy itt a világ összeomlik, és akkor soha többet nem nyit ki semmi közösségi hely, vagy hogy érdemes lázadni, és mindenképpen összejárni.
2: Hát meg napi szinten változtak a szabályok, tehát mondjuk a hány székenként ültethetsz le egy nézőt, meg ott mindenféle izgalom igen. volt.
3: Hát meg igen. a testhőmérsékletmérés.
2: Igen.
3: Egyébként az a helyzet, hogy a látogatottság az nem tudott visszaállni azóta sem a COVID előtti időszakra. Tehát, hogy ott valami megtört azért, valami átalakult.
2: Hát meg azért volt egy nagy színház jegyárrobbanás is.
3: Hát egy nagy...
2: Valószínűleg, amíg el nem törlik a színház jegyek áfáját, addig ezt nem is sikerül valahogy normalizálni.
3: Igen, ez nagyon fontos lenne, hogy a színházi szakma is ilyen szempontból
1: hát tudjon. Majd a Nagy Ervin elintézi, vicceltem.
2: És akkor csináltad a háttér dolgokat?
3: Szóval csináltam a háttér dolgokat, és akkor
2: de hogy kerültél az előtérbe?
3: Hát ez az, hogy egy ilyen váratlan fordulat, ilyen Deus Ex Machina, 22 őszén sétáltam a Dobutcában, ez szeptember volt, és akkor anyukám fölhívott, hogy másnap lesz, ugye volt a Máté Lauritz Brigge feljegyzései című előadás, amit ő rendezett, és az egyik szereplő megbetegedett, és hogy ő nagyon szeretné, hogyha én beugranék, mert hogy nem szeretné, hogyha elmaradna az előadás. És ez meg is volt beszélve azzal, aki megbetegedett, hogy ez a másik, hogy nálunk azért ez nagyon, nagyon ritka, hogy itt ilyen féltékenység legyen, meg hasonló dolgok, mert egy közös célért dolgozunk, és nagyon, én ezt nagyon becsülöm, hogy itt tényleg megbeszéljük a dolgokat. Tehát, hogy nem hagyunk ott szálkát. És...
1: Hát meg nem úgy van, hogy egy társulat, hanem egy közösség van.
3: Igen,
1: nem,
3: igen.
1: Nem arról van szó, hogy mindenkinek kell valami munkát adni, hanem fordítva, hogy mindenki szeretne valamit csinálni.
3: Igen, igen, igen. És egyébként a mama erre azért nagyon, erre az egyensúlyra nagyon, nagyon törekszik is, hogy pont a megbecsültsége azoknak, akik már 15-20-25 éve itt vannak, az folyamatos legyen. Mert pont azért, hogy itt vannak, úgyhogy itt hát van, hogy 5000 forint a gázsi, tehát azért vannak itt, mert szeretik, és hihetetlenül lojálisak érték alapon, és ez csodálatos. Úgyhogy én ezt akkor éreztem ott a Dobutcában, amikor a mama így felhívott, hogy beugrom el, hogy ez egy ilyen once in a lifetime, tehát hogy így, és most van itt a lehetőség, és valami olyan, engem is meglepett, olyan könnyű volt kimondani, hogy igen, hogy beugrom.
1: Milyen jellegű szerep volt az? Azt hiszem, mi nem láttuk.
2: Ugye? Nem, azt nem.
1: Azt nem láttuk.
3: Egyébként az érdekes volt, mert annak már a COVID alatt volt a bemutatója, ergo online bemutató volt.
1: Igen.
3: Úgyhogy
1: azért... De azt mondtad, hogy te voltál a kamerában.
3: Igen, van róla egy három kamerás felvétel, és én voltam az egyik, hát azért csak óvatosan nevezem magamat kameramannak, tehát az egyik, aki fogta a kamerát. És ez, igen, ez a felvétel, ez nagyon fontos volt. Én ezt megnéztem háromszor, kijegyzeteltem, mert nekem, tehát a maga, ugye a Rilkének ez az egyetlen prózai műve, ez egy nagy hömpölygő gondolatfolyam, ezt szokták róla mondani, és itt mind a, igen, hatan voltunk benne, tehát minden színész folyamatosan a színen van, mind a 80 percben. Én a fő karakterem, akit játszottam benne, az Abelone volt, tehát ott a főhőssel van egy közös jelenete, de ugye ott volt ápoló, vagy a kislány, tehát hogy itt
2: több karakter. Akkor rögtön egy olyan bonglotta bele, ahol több karaktert kellett, igen. És folyamatosan igen. ott kellett lenni.
3: Igen, hát tehát a szövegrész az ilyen 15-20 mondat volt, de hogy ezért is volt nekem nagyon fontos a felvétel, hogy lássam, hogy ki, mikor, hol van, mit csinál, mit, hogyan rendez át, mert nem volt lehetőségünk próbálni, tehát másnap 5:30-7 lejártuk, és utána a 7:30-tól pedig lejátszottuk.
1: Akkor ez egy nagy szerencse volt, hogy ott volt a felvétel.
3: Az nagyon. Igen. Meg, hogy visszanézhettem a saját, saját munkásságomat.
2: És aztán jött az ordidők?
3: Nem.
2: Előtte még volt?
3: Az anonim.
2: Az anonim szerelmesekben.
3: Az anonim az előtte volt, igen, egy pár hónapban.
1: A szignálunk, az Sebő Feri írta azt a zenét.
3: Bizony, és a dallam a szívemhez nagyon közel áll, hiszen én az előadásban ezt zongoráztam.
1: Igen, igen.
3: Tehát én nagyon sokszor, én ott az egyik termünk ugye a Vallai Kertnek hívják, és ott van az a több mint 100 éves zongora, én mindig oda így bezárkóztam, ugye ezt októberben mutattuk be, tehát augusztustól kezdve, ugye Feri, Csebő Feri megírta a dalt, kedvemért lekottáztam, mert mondtam, hogy én a Kodályban én kottán szocializálódtam, tehát hallásból sajnos én nem tudok játszani. Lekottázta, és én akkor ott a Vallai Kertben, egy pont után már azt éreztem, hogy csukott szemben is megy. De hogy az anonim volt, igen, az első, amikor és hát úgy az első, hogy magának ennek a folyamatnak így, azt gondolom, hogy így az egyik legnagyobb csúcspontja.
2: És akkor abban az elejétől benne volt az egész életciklusát végigcsinált.
3: Igen, oda. Igen, és ez nagyon, nagyon izgalmas mindig, hogy mennyire más világbe ugrani valahova, és ott lenni a nullától. Ez most így nagyon ilyen közhelyesnek hangzik, hogy hát persze, hogyha az elejétől ott vagy, de hogy ezt egy az egybe megtapasztalni, hogy a többieknek milyen beidegződései vannak már, hisz már játszották, milyen szokásaik alakultak ki egy-egy jelenetben, az egy külön ilyen radar, hogy így abba ezt így feltérképezni. Abba
1: játsz anyukád, mint elnöknő, ugye?
3: Jól igen, emlékszem, igen, igen, igen. Na hát és akkor ez azért is még különlegesebb, mert ott tényleg az anya-lánya páros.
1: Igen.
3: Nem is csak, hogy egy színpadon, hanem a karaktereink is, most nem akarok spoilerezni, de interakcióban volt.
1: Na, de azt még játszátok? Tehát, hogyha azt használtad, hogy spoiler, akkor reménykedtem, muszáj volt belekapaszkodnom ebbe
3: hát, én nem tudom, én mindig szerettem ott tartani a lehetőségét, vagy tehát, hogy én abból az előadásból egyébként én kiléptem, tehát az én szerepemet más vette át, de az az előadás, az szerintem annyira, tehát hogy én örülnék, ha még lenne.
1: Igen,
3: és ugyanígy
1: igen.
3: vagyok a Mátéval is. Tehát, hogy egyébként nem tudhatjuk, hogy mi lesz, és én nem feltétlenül szeretem mindig ezeket az ilyen, van ez, hogy darabtemetés.
2: Tehát bármikor föl lehet
3: de
2: újítani,
3: hogy bármikor hát föl lehet anyag, újítani, igen.
2: Tehát az nem veszett el, a szövegkönyv megvan.
3: Igen, szóval, hogy szerintem nem feltétlenül kell mindig ennyire kizárólagosnak lenni.
1: Sajátos magyarságunk, tehát az apropója is megvan, hogy nem lehet tudni, hogyha Magyarország körül egy kerítést, vagy egy falat építenek, akkor az azért van-e, mert mi nem szeretnénk kimenni, vagy ők akkor nem akarnak bejönni. Ez már túl spoileres volt.
3: Hát ez már egy picit, de még azért eléggé homályos.
2: Hát mondjuk az ordítőket ez nem lehet leszpoilerezni, mert ugye az egy klasszikus műből készült.
3: Igen, az a
2: Izabellát játszol. Aki egy 23 éves királyné, aki ott marad egyedül egy csecsemővel. És ugye az egész igazándiból azért nagyon izgalmas, mert arról szól, hogy milyen stratégiák vannak a hatalommal szemben, ugye bejön a török, és akkor hogy lehet ez visszanyúlni, és akkor négy stratégiát látunk igazándiból. Ez politológusként neked nagyon izgalmas lehetett.
3: Ja, igen.
2: Tudtál ehhez viszonyulni politikai szempontból?
3: Eddig erről nem beszéltünk, igen, hogy én az ELT-n a politológia szakot végeztem. Én nagyon, nagyon tudtam, de ami így a legmélyebb emlékem, hogy én nem tudtam igazából Izabelláról. Nem tudtam arról, hogy két király volt törvényesen legitimen megválasztva. Tehát, hogy ott valahogy, nem tudom, történelem órán ott volt a Mohács, meg aztán ez a 15 év szünet, és akkor Buda elfoglalása. Hát
2: szerintem az egri csillagokból ott ő azért egy valamilyen szinten jelentős figura, de leginkább azért egy lábjegyzet így a történelem könyvekben Izabella, és semmit nem tudunk róla.
3: Igen, hát és ez is izgalmas, hogy én az egri csillagokat gyerekkoromban olvastam, és hogy nekem ott sokkal fontosabb volt a főszál, és hogy így nem tudott így megszületni, hogy volt egy királyné, aki a lengyel királylánya volt, aki hát így ide került, mert hogy akkor a Szapolyi János most már házasodjon meg, és tényleg 23 évesen ott maradt egy újszülött csecsemővel, aki ugye az örököse volt a Magyar Királyságnak, és nekem ott ez nagyon, nagyon, tehát az, hogy megismertem az egész történelmi helyzetet, nagyon, ugye csináltunk is egy ilyen kis reklámblokkot, tehát hogy ez valahol így el tudjuk hozni most is, hogy itt van egy fiatal nő, volt egy férje, meghalt, itt van egyedül, és akkor hol a török, hol a verbőci, szóval, hogy így mindenki mond mindenféle dolgokat, a Fráter György is mond dolgokat, próbál a szüleivel kapcsolódni, levelezni, nem sikerül, szóval, hogy...
1: És mindenki kivár, és ez egy ilyen furcsa helyzet, hogy,
3: igen,
1: majd,
3: de hogy...
1: majd a nő szoknyája mögé bújunk, mert fogalmunk sincs, hogy mi lesz az országgal. Ez ugye be is bizonyosodott, mert 15 évig nem interregnum, de hogy egy ilyen nagyon furcsa lebegő helyzetben volt Magyarország, aztán utána vége lett, de...
3: Hát igen, meg már azért eléggé sejtető volt, hogy a török most nem fog már kimenni, tehát hogy
1: igen,
3: fogja most megtenni, mint korábban.
1: Most már csak a török döntése, hogy meddig van ez az egész cirkusz. Ez a kutya komédia miatt, hogy zajlik a nemesek között.
3: Én úgy tudom, hogy a Szapolyainak amúgy a beiktatás, tehát amikor ő király lett, akkor ő neki ott a Mohácsi csatamezején őt egy kaftánba beöltöztették, és neki egy ilyen hűségesküt kellett gyakorlatilag tennie.
2: Hát meg azért volt egy ilyen díl, hogy azért addig van ez, amíg ő él.
3: Hát igen. Szóval, hogy itt ilyen...
2: utána bejönnek.
3: Abszolút. Hát itt történész legyen a talpán, aki ezt kideríti, de hogy én tehát nőként én nagyon tudtam, olyan jó volt, hogy végre kivált így a történelem könyvekből egy alak, és húsvérré változott, és megint csak én azt gondolom azért magamról, hogy mozgásban sokkal jobban ki tudom fejezni magamat, mint beszédben, és nagyon jó volt, hogy ezt a darabot a mama rendezte, és nagyon jó volt, hogy ő bár olyan statikusnak tűnt ez a négy figura egymás mellett, de ő neki nagyon fontos volt, hogy a magunk beszorított módján tudjunk mozogni, akár kis lépésekre, akár forogni, és hogy az egyik ilyen, hát most az instrukciója az volt, hogy tehát hogy mozgásban reflektáljunk arra a szövegre, amit épp a másik mond.
1: Igen,
3: és ez egy nagyon, hozzám nagyon-nagyon közel álló és testhez álló dolog, hogy egy-egy szó, egy-egy gondolat hogyan tud egy-egy kézmozdulatban, egy-egy forgásban megjelenni.
2: És ezt nagyon szépen megtámogatták a fények.
3: Igen.
2: Hogy úgy volt fényezve, hogy ezek a mozdulatok ki legyenek emelve, hogy közben ez egy elég sötét előadás, és akkor ezekre a mozdulatokra irányultak a fények. Tehát nem ki volt ezt találva.
3: Igen, a Csáki Rita, aki már hát több mint 20 éve itt van a színházban, és ő rendező, színész, és fénytechnikus is valami hihetetlen érzéke van ahhoz, hogy ezt a teret hogy tudja életre kelteni, és hogyan lesz a legplasztikusabb, ami a legjobban az előadás szolgálja. Úgyhogy a fények nagyon, és a végén is szerintem, amikor volt ez a dervis tánc szervész, ott egyik a zenét azt a Cserné írta, a Majoros Cserné, és ahogy megy a zene, ahogy a fények egyre halványulnak, változnak, szóval tényleg ott azt éreztem én is közben, hogy ez tényleg egy ilyen transz állapot.
1: Mi is.
2: Akkor
3: jó.
2: Abszolút. Belülről akkor ugyanaz az jött le, mint kívülről, és az nagyon jó egyébként, azt hiszem, hogyha van egy ilyen szinkron, hogy tényleg az sikerül átadni, amit belülről érzel, hogy ezt szeretnétek átadni.
3: Igen, igen.
1: Belülről dervis tánc, kívülről inkább haláltánc, nem egy ilyen extatikus haláltánc, hanem az elcsendesedés, hogy most már lassan mindennek vége. Tehát most már szinte a szavak annyira nem is fognak számítani, mert nem mi döntünk a sorsunkról, hanem a császár dönt valahol, nem tudom, hogy hol, és a szultán pedig Isztambulban a sorsunkról.
2: És aztán akkor jött egy Titus Andronicus, ami aztán tehát számomra ez a Lavinia szerep, ez tényleg azt gondolom, hogy ez a dráma irodalom egyik legnehezebb hősnője. Egyfelől azért ugye, mert a második felvonástól kezek és nyelv nélkül kell végigjátszani ezt a szerepet, másfelől azért is, mert az egyik legkiszolgáltatottabb hősnő, tehát ezt a szerencsétlent, ezt odaajándékozzák, aztán utána megerőszakolják, megcsonkítják, és hogy ehhez képest is viszont egy nagyon küzdőnő személy, tehát ez nem törődik ebbe bele, hanem végig küzd, hogy el tudja mondani a történetét. És szerintem ez nagyon-nagyon nehéz, de viszont azt mondtad, hogy számodra onnantól kezdve, hogy megcsonkítják, és elveszik a megszólalási lehetőséget, hogy felszabadító volt számodra, de miért?
3: Hát itt visszacsatlakoznék megint ahhoz a gondolatomhoz, hogy nekem a testtel való kommunikáció az valahogy ilyen zsigeri felszabadultság érzést hoz. Én gyerekkoromban balettoztam, ami egyébként nagyon jó alapot tud adni. Én ide a Budai Táncklubba jártam a Kapás utcában, szóval, hogy én nem balerina szerettem volna lenni, hanem egyszerűen szerettem balettozni, de nem voltak ezzel ilyen távlati céljaim. És igen, a Titus Andronicus az egyik legbrutálisabb Shakespeare dráma, bosszú dráma, és...
2: Már szinte túlzásba is, viszont olyan végtelen viccessé válik egy idő, tehát a hatodik halott után képtelen vagy komolyan venni a dolgot, tehát egyszerűen valahogy átmegy abszurdba az egész.
3: Igen, és én ennek örültem, amikor ez a nézőtérről éreztem, hogy jön ez a visszajelzés. Például akár ott van az a jelenet, amikor a legyeket kergetik.
2: Az zseniális. Az
3: tehát, hogy van benne egy nagyon komoly abszurditás, és pont akkor nem fog annyira működni, ha megpróbáljuk komolyan venni. De hogy ahogy így játszottuk az előadást, így nekem az derült ki, hogy amúgy ez nagyon erősen egy ilyen női a nőket nagyon megszólító dráma, hiszen ott az egyik csúcspont az a Laviniának és a Tamórának a jelenete, tehát mielőtt a Laviniát elhurcolják, és amiket mondtál, megtörténik vele. Ugye ott van egy, hogy a Lavinia megpróbálja Tamórát meggyőzni, de nem könyörög, de nem könyörög. Tamóra nem kegyelmez, és ugye mondja is Lavinia, hogy nincs benned női részvét. És nekem ez a mondat, ez nagyon erősen ott van, hogy olyan kegyetlenek tudunk egymással lenni.
2: Mint ahogy előtte a Lavinia sem kegyelmez tulajdonképpen, így tehát olyan fensőbségesen beszélt a Mórával, és ő sem érez semmiféle empátiát, vagy női szolidaritást vele kapcsolatban.
3: Igen.
2: Csak azt kapja vissza tulajdonképpen, amit ő is adott, csak egy kicsit hát keményebb helyzetben.
3: Igen, hát ugye bosszú, tehát hogy ez meg kell, hogy történjen. De hogy nekem ez, és egyébként utána is, amikor az előadás után kimentem, és ott voltam föl, akkor oda jöttek hozzám nők, hogy ő, és volt, aki látszott, hogy így, hát szinte ilyen sokkos állapotban van. Tehát, hogy annyira mélyen megérintette, hogy ez a női szolidaritás, a saját, ami jelenti, tehát, hogy ott gyökerezik benne a saját nőiségünkkel való kapcsolódás, és ahogy ezáltal tudunk más nőkkel kapcsolódni, és nem rivalizálni, és nem legyőzni a másikat. Szóval nekem a Lavinia az egy nagyon-nagyon testhez álló szerep volt, nagyon hálás vagyok érte, és nagyon, nagyon jó érzés volt megtapasztalni azt, hogy egy előadás tényleg milyen, mert az Anonimnál is éreztem, az Ordidőknél is, de tényleg a Laviniának ez a brutális sorstörténete, hogy tényleg milyen hatással tud emberekre lenni. És egyébként a koreográfussal dolgoztunk azon, hogy a Laviniának a mozgása, ugye, hogy mozgásban meg tudjon jelenni az ő tragédiája, az ő megcsonkítottsága.
1: Ki volt a koreográfus?
3: Margit.
2: való kazetti azért egy eléggé női társaság jött össze, mert ugye volt egy kiváló dramaturgotok, aki ebből a szöveghalmazból csinált egy nagyon-nagyon feszes 80 perces dolgot, ugye Bántal Jorozeszter. Tehát akkor a rendező, a dramaturg és a mozgásért felelős is női személy
3: meg
2: volt.
3: Meg a zeneszerző is.
2: Tehát, hogy egy ilyen nagyon erős női csapat jött össze ahhoz,
3: igen,
2: hogy
3: igen.
2: Miközben ez egy ilyen nagyon macsó történet azért. Tehát itt azért a másik szintje az ez megint ez a hatalom, meg ez a feljogosítottság érzés, meg ez az anarchia, a káosz. Tehát itt azért nagyon erős ilyen macsó szerepek
3: hát igen, és első olvasatra én is annak láttam, és ezért is volt ilyen, ezért ütött is ennyire szíván, hogy hát itt van egy nagyon mély dimenzió, és akkor persze most lehet mondani, hogy jó, hát igen, már Shakespeare zseni volt, és akkor ennyi.
2: De hogy de ezt abszolút ki lehet belőle
3: igen,
2: hozni, és ez sikerült is kihozni belőle.
1: Ihenünk egy picit?
2: Ihenünk, zenéljünk.
1: És aztán szerintem folytatjuk még, mert érdekes a Titus Andronicus története.

0: Sziasztok, csodálatos barátaim!
1: Janka, Fleetwood Mac-et választottál. Miért volt ez? Miért történt ez?
2: Ez úgy történt, hogy egy olyan dalt szerettem volna, vagy ilyen számot választani, ami engem így nagyon megnyugtat. És egy ilyen nagyon nagy komfortérzésem lesz tőle, és nekem ez olyan. Mondjuk ha a The Chain lett volna, akkor az azért az fájzaklatósabb. De ez az, amit itt tényleg nagyon, nagyon szeretek.
1: Ez a Little Eyes, meg ilyen nosztalgikus, tehát vissza a 80-as évekbe hangulatú, de a Dreams meg nagyon jól hangzott, nagyon jól passzolt az előző témához. Tehát ott is a női szereplő szólt, úgy figyeltem az a szövege, úgyhogy ez... Hát azt kiveséztük, azt hiszem, az előző alkalommal. Viszont Márta szerintem azt kéne megkérdezni,
3: hát, hajrá.
1: Hogy politológus, és tele vagyunk olyan darabokkal, akár a anonim szerelmeseket nézzük, akár az Isabella történetét, amik a politikáról szólnak. Anyukád mondta is, hogy tiszta áthallás az egész. Tehát, hogy ez kivetíthető minden. Ti nagyon aktuális
3: de
1: színház
3: most
1: vagytok.
3: Is valami hasonlóra készültök, nem? Lesz egy Magyar Elektrátok?
2: Így
3: majd,
2: van.
3: Ugye,
2: így
3: hogy az
2: van.
3: Is egy nagyon politikus mű.
2: Abszolút. És igen, most csak azért adorászom, mert hogy ezek a darabok közben meg nem úgy vannak válogatva, hogy mi az, ami nagyon passzolna most így ez a helyzethez?
1: A diplomáthoz.
2: Vagy a diplomámhoz, és akkor vegyük le a polcról, hanem ebben rengeteg ilyen intuíció van. És a Titus Andronicusnak is ugye a végén ott van, hogy és ne hagyjuk, hogy még egyszer így dolgok történjenek. Hát ennél áthallásosabb azért nem sok minden van. És ez tavaly 2025. március 14-én lett bemutatva. Igen. Szóval
3: egy ilyen a Római Birodalom végnapja, egy végjáték.
2: Abszolút.
3: Történet, tehát teljesen passzolt a közhangulathoz.
2: Abszolút, és egyébként még mindig annyiba aktuális, hogy a bosszú az miért nem jó ötlet. Tehát,
3: igen.
2: Hogy miért származnak belőle nagyon súlyos további eszkalációt hozó helyzetek.
1: Még azt jutott eszembe, hogy az egyik tehát melyik a legrégebbi emberi mese, és a legrégebbi emberi mesében van az, hogy a gonosz megeteti talán a gyerekeivel azt, aki, tehát a gyerekeit megfőzi az ellenlábasának. Ez a sztori, ez állatokkal, farkasokkal, rókákkal van elmesélve.
3: Na jó,
1: de ez 30 ezer éves, tehát
3: ja,
1: ez
3: igen.
1: Nem 2000, ez 30 ezer éves szára vezetik vissza. Szóval persze, és emberekkel is, tehát ez állandóan visszajön. Tehát az, amikor ez megjelenik, akkor persze mondhatjuk, hogy de hát ez horror, meg rémdráma, de igaziból, ha ezt beleírta, akkor itt valamit jelezni akart azzal, hogy itt valami nagyon, nagyon mély dolog történik, és ne arra figyeljünk feltétlenül, hogy keze lába ugye nincsen meg, hanem hogy ez az emberi mélységbe megy le, abba már mint a pokolba, az ember lelkének a pokláig megy le egészen ez a történet.
2: Igen. És én szerintem itt megint van egy ilyen nagyon, tehát hogy mintha valami tényleg, amiről beszéltünk is, hogy így a kollektív tudattalamból lennének ezek így lehúzva, és a Joseph Campbellnek van is egy könyve, ugye az ezer arcú hős, meg a hős útja, ami pontosan ezeket így, hogy és akkor jön a hívás. Akkor, hát a hős nem foglalkozik vele, akkor majd keményebben fog jönni. Jó, akkor elindul, jó, akkor vannak segítői, vannak ellenlábasai, és akkor ott is, ahogy így halad, ott van egy, ugye, egy pokoljárás, tehát egy ilyen, ami most hívhatjuk pokolnak, de hogy ott egy nagyon mély önismereti utazás, annak minden keménységével együtt, és akkor abból a hős hogyan jön ki, vagy nem jön ki, ez is egy izgalmas dolog. Úgyhogy nekem például az is... Nem nagyon, én ezt a Joseph Campbellt szoktam így elővenni és olvasni, de például az ezer arcú hős, ez nem gyorsan olvasható, tehát abba tényleg hihetetlen, hogy milyen kapcsolódások vannak. És ez is az, amiről beszélünk. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy nincsenek véletlenek. Tehát, hogy valami ott van, amire így ráérzünk, és ez az intuíció, amit szerintem például, hát nagyon, szóval szerintem az AI-nak nincs intuíciója. Most még nagyon megijedtem ettől, hogy ezek az ágensek elszabadultak, és összefogtak, és valami társadalmat alakítottak ki.
1: Nem olvastam azt a hírt,
2: de akkor szintén ne spoilerezzek.
1: De nyugodtan, mert
2: az a lényeg, hogy az nekem nagyon-nagyon ijesztő, főleg úgy, hogy én nem foglalkozom, tehát hogy nem vagyok kutatója az AI-nak, de azt érzem, hogy az az fajta intuíció, ami egy embernek van, az igépnek nem lehet. Aztán majd meglátjuk.
1: Ez azért furcsa, mert a Mártával ketten, hát mi nagyon-nagyon jó vagyunk a Mártával, de ez, és nem is szoktunk azon se összeveszni, hogy teljesen más a véleményünk az AI-ról. Én nem vagyok teljesen AI barát, de...
3: Én meg teljesen luddita vagyok.
1: Ő teljesen gépromboló, de én tegnap is 2-3 tételt legeneráltam a ChatGPT Astrából. Tehát ezek matematikai tételek, ezek nagyon, nagyon örültem, hogy nagyon gyorsan. Tehát olyan, mintha egy kutatócsapat dolgozna a kezem alatt. De ettől még izgalmas és félelmetes, amit mondasz, mert hát én talán látom, hogy ez nem olyan, nem annyira valóságos, mint ahogy gondolják, hogy most átveszi a világot, de látom benne a potenciált.
2: Hát igen, de közben ugye a hollywoodi filmekben már megjelentek ezek a dolgok, szóval... Hogy
1: ott meg a YouTube csatornákon a Species ajánlom mindenkinek, ott legalább ilyen 10 szenáriót fölvázolnak, hogy fog történni ez a dolog. Nagyon vicces, tehát hogy nem annyira félelmetes, de havonta egyszer egyet bőven elég megnézni azért az elég sok. És a Sebő Feri is csinált ilyen előadást, ahol AI-jal generálták, de hát ez már egy régi sztori.
2: Hát régi, és ugye ez ilyen nagyon valahol különleges, mert ugye az AI-nak egy korai szakaszát ismerhetjük meg, amikor még ilyen nagyon rasszista volt, meg minden.
3: Igen, ez a Menekülés Godó elől című kiváló előadás és darab. 2018?
2: Hát szerintem igen.
3: Tehát, hogy ez egy nagyon,
2: akkor
3: nagyon,
2: kezdett
3: nagyon,
2: el vele foglalkozni, szerintem.
3: Tehát nagyon korán ráérzett, hogy ebben dolgunk lesz ebben a
2: igen, és szerintem
3: mesterséges intelligenciával.
2: Európában az az előadás, amit így, amit, tehát ugye megkérte az AI-t, hogy folytassa a Godónak ezt a darabját.
3: És olyan szép brazil szappanopera sorozatot írt belőle, tehát és ezért látszott, hogy akkor még nagyon egy vágányon megy az AI-nak az agya.
1: Mindenképpen legyen egy lány és egy fiú, már erre a pontra kerültünk vissza az előadásban.
3: Téged érdekel a rendezés? Neked vannak ilyen terveid, hogy esetleg rendezőként is?
2: Hát ez érdekes, mert hogy egyelőre a külvilág rólam jobban el tudja képzelni. De volt már ilyen az életemben, hogy a külvilág valamire ráérzett magamban, amit akkor én még nem láttam, és ez nagyon jó volt, mert kiderült, hogy és valóban ott van bennem, amit ők így éreznek. Úgyhogy igen, ez abszolút megtörténhet. Azt érzem, hogy ahhoz, hogy ez megtörténjen, nekem tehát nem tudok úgy ilyen dolgokkal foglalkozni, hogy ugye ennyi mindent csinálok ott, de szerintem mondjuk ez így annyira nem is különleges, tehát hogy ez egy olyan életszakaszban lehet majd, amikor egy kicsit vissza tudok menni így a hétköznapi, mindennapi teendőkből, nem tudom, akkor már a lovaimmal leszek a tanyán, és akkor visszajövök a Lumbak-Csövestén utcába, hogy rendezzek. Szóval, hogy
1: ezt
2: ez nagyon...
1: Ezt a hobbit építetted most föl.
2: Igen,
1: hogy ez tehát lovakkal foglalkozol, egészen pontosan lovagolsz.
2: Igen, ez nekem egy... Tehát én gyerekkoromban én imádtam, tehát nekem az első vágtám az volt, hogy a Szantika beugratott vágtában, mert meghallotta, hogy a többieket etetik, és ő is akart enni. És én ott így ilyen 6 éves voltam, hogy ott vágtatok ki, mosolygok, közben a felnőttek kiabálnak, hogy kapaszkodj, vigyázz, nem tudom, meg így, ez az végre. Szóval, hogy nekem az mindig is egy ilyen nagyon vesz, tehát hogy ilyen hihetetlen, olyan szabadságérzést ad. És így az utóbbi években így visszataláltam hozzá, és most az irodalomterápiát

0: továbbképzés, és a Pázmányon van ilyen, meg Pécsen, bár most ebben az évben úgy tudom, hogy csak a Pázmányon indult, bár egyébként óriási az érdeklődés, és az irodalomterápia is a művészetterápiának egy ága, tehát hogy egy irodalmi szöveg, de lehet az, nem kell feltétlenül valami nagyon magas esztétikai besorolású műre gondolni.
1: Bármi
0: lehet, egy dalszöveg is lehet, tényleg bármi, hogy, és közben olyan triviális, amit most mondani fogok, milyen érzéseket kelt bennünk, amikor olvassuk, vagy halljuk. És ez a kulcs pillanat, hogy mi az, ami minket ebben megérint. És hogyan tudjuk ezt, hogyan tudunk ezzel kapcsolódni, azzal az érzéssel, mert sokszor nagyon nehéz megnevezni egy érzést, sokszor egy érzés alatt van egy másik érzés. Szóval az irodalomterápia ezt segít kibontani, hogy, és én főleg mondjuk így a zárt csoportokat szeretem, tehát ahol egy folyamatban tudunk dolgozni, akár család, barátság, vagy milyen az, amikor valakinek elváltak a szülei, vagy tehát, hogy bizonyos témák mentén meg tudjuk nézni, hogy mi, vagy például most indult csoport, nem én csinálom, csak pont itt a Megvárt Ligetnél lesz, ami így a hősnőkkel foglalkozik, és hogy hogyan tudjuk magunkban
2: ennek egy alműfaja, meseterápia? Speciálisan?
0: Én szerintem valahol ezek inkább így egymás mellett vannak, mert a meseterápia az azért, mert a mesének egy zártabb világa van, és ugye a legvégén van olyan, hogy lehetsz te is mindegyik karakter a mesében, tehát ahogy megjelenik a shadow self, vagy az, amivel nem szívesen foglalkozunk, vagy ami... Tehát, hogy én például meseterápiát volt a képzésen, a Boldizsár Ildikó tart egy bevezetés a meseterápiába címmel, tehát nem tiltott, hogy egy irodalomterapeuta mesével foglalkozzon. Én a magam részéről azt gondolom, hogy a meséknek a kibontása és az, hogy az tényleg biztonságosan történjen, ahhoz meseterapeutának kell lenni, tehát abban a mélységben. Ezt most azért mondom, mert nekem van ilyen élményem mesével, hogy elolvastam, és így sok. Tehát, hogy így kész.
1: Például a Titus Andronicus.
0: Hát igen, az is.
1: De ez az irodalomterápia, ez számunkra kapcsolódik abszolút a kritikához is, mert sokszor van az, hogy megnézünk egy előadást, és akkor földühít minket, vagy fölzaklat, vagy valamiért nagyon tudunk hozzá kapcsolódni, és akkor ezt muszáj szavakba ölteni, mert hogy már hogy attól, hogy én remegek meg a földhöz verem magam, attól a Márta nem fogja tudni, hogy én mit gondolok, vagy miért csinálom ezt, és akkor az a feladat egymás számára, hogy elmondjuk, hogy ez valószínűleg azért van, meg ez a jelenet volt az, ami engem megrázott, és ez valószínűleg azért, mert az egyik ilyen, a másik olyan, tehát ez egy iszonyatosan fontos dolog.
0: És az benne a jó, hogy ez a fajta elmélyülés, tehát az önmagunkkal való kapcsolódás, az a művön keresztül történik. Tehát először van egy távolság a között, amit érzek, és ez lehetőséget teremt arra, hogy jobban, hogy tényleg félelmek nélkül hát meg tudjam élni azt az érzést. Szóval ez egy nagyon, hogy az az adott mű, az egy hihetetlen segítség és támasz, ami... Ez az, amit az irodalomterapeuta is, amit megtart, ez a biztonságos tér. Igen. Tehát nem egyből ugrunk bele az önismereti szakaszba, hanem ott van egy mű, és azon
1: milyen
0: keresztül.
1: Érdekes, hogy te a színházban a másik oldalon állsz, mert ti felajánlotok egy érzés, de halvány gőzötök sincs, hogy a nézőben ez hogy csapódik le. Tehát a néző számára még ott a munka, hogy ezt az irodalomterápiás részt azt elvégezze otthon vagy hazafelé a villamoson, ti pedig valamit bemutattok, valamit fölvázoltok nekik. És aztán, hogy ez kapcsolódik-e?
0: Hát igen, és szerintem ez a közönség.
2: A rendezésnél tud nagyon hasznos lenni az elemző próbáknál ez a módszer, amit te tanultál.
1: Igen.
2: Mert hogy jobban át tudod adni, vagy jobban ki tudod bontani a választott színészeidből, hogy hogy miről is szóljon ez az alapanyag, amit

0: megcsináltak. Úgyhogy én ott ezt így tökre láttam, hogy ezt hogy lehetne használni.
1: Igen, és szerintem ez tényleg nagyon fontos mindig, hogy legyen kellő idő arra, hogy elmélyüljünk a szövegben. Igen. De csak visszatérve, mert hogy egy picit, hogy lehet, hogy meg is, hogy például szerintem a közönség találkozóan egyébként azért nagyon fontos egy előadás után, és tök jó, hogyha van, mert ott pont, hogyha van egy ilyen felzaklatottság, akkor arra van tér és idő.
2: Igen, igen.
1: És
2: igen.
1: Ez, én azt szoktam látni, mondjuk én amikor az Ugot láttam az Kénében, akkor utána volt közönség találkozó, és hogy nagyon fontos volt, hogy az meg tudjon történni. Tehát, hogy ami egyébként azt mondom, mindig jó lenne.
2: Igen,
1: ami igazán belemenős, nagyon kemény téma, ott meg tényleg kifejezett.
2: Mert ez fontos, igen. Egy jó moderátorral természetesen.
1: Hogyne.
2: Azért néha nem mindig.
0: Hát vagy drámapedagógussal, aki tudja, hogy ezt honnan lehet megközelíteni, úgyhogy struktúráltan feldolgozzuk. Meg ne menjen tök feleslegesen az idő, hogy nézzük egymást, tehát ez azért jó a drámapedagógia, mert ott akkor megvan a konkrét feladat, hogy mit kell csinálni, és akkor nem az van, hogy na, kinek van hozzászólni valója, vagy kérdése. Ezt jobban szeretem, hogyha struktúrálva van.
2: Meg azért ilyenkor nem könnyű találni a szavakat.
1: Ez meg a másik, hogy ahhoz most, hogy fú, akkor megszólal egy belső kritikus, vagy az én kérdésem az jó, lehet, hogy nem is így értettem, rosszul. Szóval na, ez amit a Márta mondott, ez tök jó, hogy akkor van ennek az egésznek egy nagyon jó moderálása.
0: Na, akkor még gyorsan erre a többi szerepedről is beszéljünk a színházban. Hoztam egy idézetet tőled egy interjúból. Azt mondtad egy interjúban, az édesanyjáddal volt egy páros interjú, hogy a krízisekben sokszor hatalmas energia rejlik. Ilyenkor kristálytisztán látszik, ki vagyok én, mit szeretnék, kikre számíthatok. Ezek igazi restartpontok, amelyek valódi megújuláshoz vezethetnek. Vagyis, hogy ez így ráhúzható erre az egész színház, az független színházazásra, hogy krízisről krízisre bukdácsoltok, és hogy nem túl sok már ez a krízis, és mit lehet tenni, hogy az emberettől ne égjen ki. Mert hogy én azt látom, hogy
1: hát én lovagolok.
0: Igen. hogy egy másik, tök másik tevékenység az, ami segít?
1: Hát igen, szerintem az nagyon fontos, hogy legyen. Tehát, mert amit itt csinálunk, hát azért csináljuk, mert ez szenvedély, ez öröm. De ez nem jelenti azt, hogy ne lennének nehéz pillanatok. Akár azért, mert most milyen források állnak rendelkezésre, akár mert van mondjuk egy belső konfliktus, tehát az élet vele járó dolgai. És a kiégés ez nagyon abszolút reális, és én is éreztem már úgy, hogy nem is tudom, hogy akkor ez most akkor jó, de akkor jövő hónapban, vagy tehát, hogy akkor most akkor tényleg ezt
0: tehát,
1: csináljuk,
0: de hogy... csapattal egyeztetnem kell, és a kardomba dőlök.
1: Hát igen,
0: nem? Azért van ilyen, nem? Vagy
1: igen.
0: Főleg nálatok, mert nagyon-nagyon sok helyről jönnek előadók, és mindegyiknek más a nőnökéje, nagyon nehéz lehet ezt így koordinálni, hogy mindenki jól érezze magát ebben a helyzetben.
1: Igen, és szerintem az is tök fontos, hogy közben ez az én belső vívódásom, ez ne a csapatokon csapódjon le, hiszen ők jönnek, hogy csinálják, és ez az én belső vívódásom, hogy vajon mi lesz, hogy lesz, tudjuk-e
0: hogy
1: csinálni.
0: Hogy fogom én ezt kommunikálni, eladni ezt az előadást, mert én nagyon szeretem, de ezt hogy lehet kommunikálni, hogy gyertek és nézzétek, mert jó. Például ez is egy
1: hát igen,
0: komoly feladat.
1: Hogy tényleg ez a... Hogy itt vagyunk, és csináljuk, és sokszor azt hiszük, hogy látnak, de nem látnak. Úgyhogy én azt gondolom, és most én mondtam a lovaglás, mert nekem az olyan. Uh-huh. De van, aki mondjuk akkor csinál egy darabot, amit ő írt, uh-huh. és abban megtalálja a feltöltődést. Tehát például a Rita, amit tavaly csinált, a Zsú és a Piros uh-huh. Napernyő, azt ő írta, és ez neki egy ilyen nagyon... Nagyon.
0: Lesz októberben.
1: Bizonyám. Úgyhogy az, szóval, hogy igazából egy ilyen önmagunk újra felfedezése. És ezáltal megtaláljuk arra is a választ, hogy miért vagyunk még itt, és miért vagyunk ezáltal elégedettek, és hogy in the end, tehát a nap végén azt érezzük, hogy fú, valami nehéz volt, rohadt kemény volt, de basszus, nem lennék sehol máshol, csak itt.
0: Térjünk át az ajánlóra, mert mindjárt letelik a műsoridőnk. Te nagy színházjáró vagy, nagyon gyakran találkozunk előadásokon. Mi lesz nálatok, amit mindenképpen szeretnél ajánlani, és te mit néznél meg máshol, ha kiszabadulsz az RS9-ből?
1: Én nálunk a szeptembert mondom először, hiszen az fog következni. A Sedienszky Nóra írta és rendezte az etüdök elképzelt érzésekre.
0: Azt mi is kinéztük magunknak.
1: Az lesz a második előadás, így az évad elején, a 20-án. De ott van a, hát igen, Széles László, szóval az egy mesterkurzus, a Köpönyeg. Tényleg fantasztikus, amit a Laci csinál. És ő is egy ilyen szívvel, lélekkel vagy ott van, tehát na, ő csak úgy csinálja, hogy az tényleg klasszis. Pajzsmiki is van minden hónapban, Don Giovanni új bábopera, ezt azért is említem, mert 2008 óta megy, és fantasztikus, Miki, ahogy tényleg minden egyes alkalommal, én többször is láttam, amikor én szoktam hát a fényt csinálni, szóval feladom a fényt, aztán leveszem a fényt, hogy úgy csinálja, mintha először csinálná. Tehát, hogy azzal a lelkesedéssel, szenvedéllyel, hogy minden egyes közönség az egy új közönség, és mindenki azt kapja, ami tényleg egyedi és különleges. Úgyhogy ez mindig csodált, tényleg, és hatalmas tisztelet. Most van több fiatal társulat is nálunk, tehát a Vízió Színháza, volt egyszer egy Tártűf, vagy a Bánfalvi Stúdiónak a Lebilincselő Ex, vagy a Klisé Társulat Villámrandi, tehát itt ez a 20-as korosztály. És akkor, amit említettünk, a Zsú és a Piros Napernyő, amit a Rita írt és rendezett, a Kocsis Judittal, Mérei Katával, meg Bodor Gézával. Annyi van, most csak már az októberi műsort nézem, és hát mindenki nézze meg, mert rengeteg előadásunk lesz, de talán kiemelnék még egyet. Itt van például, igen, a 11-es korterem, amit szintén 2016 óta megy, tehát idén lesz 10 éve, hogy be volt mutatva, és igen, íme az ékes példa arra, hogy egy független színház is csinál olyan előadást, ami nem csak 8-at játszik belőle, hanem tud szériába menni.
0: Fú, na ehhez tudnék kapcsolódni. Mert
2: egy perc,
0: de azt muszáj mondanom, hogy az október 17-én lesz a 100. Diogenész a Kettős Pontban, Szokratész védőbeszédével kombinálva, úgyhogy ezt mindenképpen nagyon-nagyon ajánljuk. Hát akkor ennyi mára?
2: Nagyon szépen köszönjük Dobai Jankának, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Hát én is nagyon szépen köszönöm, hogy rám gondoltatok.
0: Két hét múlva Szezántárúj, 4 hét múlva két lámpás, csodálatos barátok. Vagy Espap Máté.
2: Vagy Espap Máté, igen.
0: Az imposztorok jönnek hozzánk.
2: Sziasztok!

Sziasztok, kedves rádióhallgatók! A Szongórát hallgatjátok a következő egy órában. Én Szongoró Fatime vagyok, akit most hallottok, nem más volt, mint Sakina Abdu, szaxofonos nő, és kicsit zenélek nektek, aztán olvasgatok.

Hogyan lépjünk közbe, ha rasszista abúzust látunk? Azzal szembesülök, hogy bizonyos körökben nem látszik a rasszizmus ténye, így amikor ilyesmi történik, a legtöbben nem is tudnak reagálni és segíteni sem. Konfliktust kerülve a legtöbben elhagyják a helyszínt, esetleg odavágnak egy indulatszót a rasszistának, hogy hé! Ezért gyorsan összefoglalom, hogy mit érdemes ilyenkor csinálni. A figyelmet először is az áldozatra kell fordítani, nem pedig az agresszorra. Beszélgetést kell kezdeményezni az áldozattal, hogy ő hogy van, mennyi az idő, hova megy, akármi. Ha a helyzet veszélyesnek tűnik, akkor segítséget kell kérni, nem szükséges egyedül hősködni. Fontos, hogy ilyenkor kerüljön elő legalább egy telefon, és rögzítse, mi történik. Ez önmagában már képes megváltoztatni a történést. Még fontosabb, hogy az áldozat beleegyezése nélkül sehol ne posztoljuk a videót, ezt bocsássuk az ő rendelkezésére. Az áldozatot ne hagyjuk ott az agresszorral, akkor sem, ha már azt gondoljuk, elcsitultak a dolgok. Ha rendszert szinten történik rasszizmus, dokumentálni kell a történéseket, szövetségeseket kell találni, nyilvánosság elé tárni, hivatalosan panaszt tenni. Azt már tudom, hogy ha mindig csak az érintettek küzdenek a problémával, nem lesz változás, sőt, a történelem ismétli magát. Szóval, aki azzal jön, hogy hülyék mindenhol vannak, az már tagságot szerzett a mindenhol hülyék csoportjába. Cinkos, aki hallgat.

Ehhez nekem semmi közöm. Magyarországnak semmilyen gyarmata nem volt. Van benne némi igazság. Magyarország nem gyarmatosította például Kongót. Egy mai magyar ember nem felelős azért, amit Belgium és második Lipót rendszere Kongóban elkövetett. De attól még, hogy nem mi követtük el, még lehet közünk ahhoz a világhoz, amelynek a következményei között élünk. Kongó függetlensége nem azt jelentette, hogy mindenki visszament oda, ahonnan jött. 1960. június 30-án Kongó független lett Belgiumtól, írják sok helyen. Én meg vitatkozom, hogy miért írja le ezt a mondatot a ChatGPT, hogyha ez így nem történt meg. Aztán elnézést kér, javítja. Papírom. 1961. januárjában Patrice Lumumbát, az első demokratikusan megválasztott kongói miniszterelnököt meggyilkolták. Belgium közvetlenül érintett volt. Az Egyesült Államok a hidegháború logikájában Lumumbát veszélyesnek tekintette, és a CIA-nak terve volt a meggyilkolására. Figyeltek hát? Mennyi idő telt el a függetlenség az első szabadon megválasztott miniszterelnök halála között? Szóval a függetlenség és az első szabadon megválasztott miniszterelnök halála között fél év telt el csupán. A kongói demokratikus köztársaság területe kb. 2,34 millió négyzetkilométer, vagyis az EU, az Európai Unió teljes területének nagyjából 55%-a, lakossága pedig kb. 116 millió, az EU lakosságának nagyjából a 26%-a. Szóval egy óriási ország, óriási népességgel és a világ számára a stratégiai jelentőségi természeti erőforrásokkal. Kongó ma is a világ egyik legfontosabb kobalt forrása. Kobalt kell az akkumulátorokhoz és számos modern technológiához. Szükségünk van ezekre az erőforrásokra. Az Európai Unió ezért stratégiai partnerséget épít a Kongói Demokratikus Köztársasággal a kritikus nyersanyagok területén. Aztán sokszor elhangzik ez is, hogy Afrikának segítség kell. Persze, mondom ezt nagyon idézőjelesen. És itt is érdemes egy pillanatra megállni, mert az európai fejében Afrikáról gyakran ugyanaz a kép jelenik meg. Szegénység, háború, éhezés, korrupció, segélyszervezetek. Szóval Afrika az a hely, ahol segíteni kell. De vajon miért? Miért olyan könnyű elképzelni, hogy Európa a fejlett, működő világ, Afrika pedig a probléma? Honnan jön az a gondolat, hogy az európai ember dolgozik, épít, szervez, fejlődik, míg az afrikai ember lusta, korrupt, erőszakos és nem képes magán segíteni? Ez nem velünk született tudás. A 18-19. századi európai fajelméletek az emberiséget hierarchiába rendezték, a fehér európai ember került a csúcsra, a racionális, civilizált, dolgos, fegyelmezett. Az afrikai ember ennek az ellenkezője lett a gyarmatosító képzeletben, a primitív, a gyerekes, az irracionális, a lusta. Ez a gondolat pedig tökéletesen szolgálta a gyarmatosítást, mert ha valakit elsőbbrendűnek tekintesz, könnyebb megmagyaráznod magadnak, miért uralkodsz felette. Ha azt mondod, hogy ő nem képes saját magát kormányozni, akkor az idegen uralom már nem elnyomásnak, hanem civilizáció küldetésnek tűnik. A gyarmatosító nem feltétlenül úgy látta magát, mint aki elvesz. Gyakran úgy látta magát, mint aki ad. Ez az egyik legmérgezőbb örökség. A fehér felsőbbrendűségi komplexus nem attól tűnik el, hogy már kevesebben mondanak ki rasszista gondolatukat hangosan. Nap mint nap szembesülök vele, hogy az elmélet ott él a gyakorlatban. Ott van, amikor valaki természetesnek veszi, hogy Európa a fejlődés mércéje. Ott van, amikor egy afrikai társadalom problémáit kulturális vagy faji tulajdonságokkal magyarázza, miközben Európa saját háborúit, diktatúráit, korrupcióját és népirtásait történelmi körülményekkel magyarázza. És ott van abban a mondatban is, de hát az afrikaiak folyton ölik egymást. Az európaiak is ölik egymást. Tömegesen. Évszázadokon keresztül. Világháborúk, vallásháborúk, népirtások, polgárháborúk, diktatúrák. Mégsem mondjuk azt, hogy az európaiak barbárabbak.
Kongónak nincs szüksége arra, hogy Európa megmentse. Az a helyzet, hogy Kongó létezhetne egyetlen európai turista nélkül is. És az az igazság, hogy a nyugati gazdasági berendezkedésnek szüksége van Kongó erőforrásaira. Mi köze ehhez egy magyar embernek? Nem az, hogy bűnös, hanem az, hogy felnőtt. A felnőtté válás egyik kellemetlen része, hogy egy ponton rájövünk, nem mi választottuk a világot, amelybe beleszülettünk, de ettől még felelősek vagyunk azért, amit kezdünk vele. Nem mi hoztuk létre a kapitalizmust, nem mi hoztuk létre a kolonializmust. Nem mi találtuk ki a fajelméleteket, nem mi írtuk a globális kereskedelmi szabályokat, nem mi döntöttük el, hogyan működjön a vízumrendszer. De ha már tudunk ezekről, akkor az, hogy ilyen a világ, nem lehet többé elfogadható válasz egy felnőtt embertől. Nem az a kérdés, hogy egy magyar ember személyesen kizsákmányolja például Kongót, hanem az, hogy hajlandó-e felismerni, milyen rendszerben él, milyen előnyöket kap ebből a rendszerből, és milyen előítéleteket hordoz magával anélkül, hogy valaha megvizsgálta volna őket. Ezért hangsúlyozom, hogy a történelem önismeret. Ha nem tudjuk, honnan jöttek a gondolataink, könnyen azt hiszik, hogy azok a saját természetes véleményeink. Ha nem tudjuk, honnan jött az afrikaiak szegények gondolat, könnyen egyszerű megfigyelésnek hiszük. Ha nem tudjuk, honnan jött az elképzelés, hogy Európa a civilizáció központja, könnyen objektív mércének hiszük. Ha nem értjük a kolonializmus történetét, könnyen elhiszük, hogy Európa azért van jobb helyzetben, mert jobban csinálta. Pedig a történelem ennél sokkal kegyetlenebb. Egy felnőtt ember dolga nem az, hogy szégyelje, amiben beleszületett, hanem az, hogy megpróbálja megérteni. Aztán eldöntse, mit hajlandó továbbvinni belőle, és mit nem. A változás valóban kollektív. Intézmények, törvények, gazdasági szabályok és politikai döntések kellenek hozzá. De a kollektíva nem valami rajtunk kívül álló lény. A kollektív változás mindig egyéni felismerésekből indul. Nem azt kérdezem, hogy mit tehetek én erről, hanem azt, hogy milyen világot tartok fenn azzal, ahogyan élek, gondolkodom, és döntök.

tévedni emberi dolog. De mi lett a mondat második felével? Mert a mondat első felét mindenki ismeri. És persze, igaz is. Mindannyian hibázunk, rosszul döntünk, hülyeségeket mondunk, átgondolatlanul fogalmazunk, és időnként előfordul, hogy egyszerűen csak tévedünk. A mondat első fele önmagában kényelmes önfelmentés. Tévedni emberi dolog. Hát emberek vagyunk, nem? És ezzel le is van zárva. Mindenki már tovább a dolgára. Pedig csak ezután jön a lényeg. Vállalni a felelősséget a tévedésért. Szembenézni azzal, mit tettünk, mi a következménye, aztán megérteni, milyen gondolat vezetett oda, és levonni a tanulságot, hogy legközelebb ne ugyanott lyukadjunk ki. Mert hibázni tényleg emberi dolog. De ismételgetni a hibát, miközben nem tanulunk belőle? Finoman fogalmazva, arra mást szokás mondani. A teljes mondás valahogy így hangzik. Tévedni emberi dolog, a tévedésben megmaradni azonban ostobaság. Én meg azt kérdezem, tévedni emberi dolog, de beismerni isteni? Speak of the

Ez volt hát a szongóra ma, utánunk az eredeti helyzet, két hét múlva DJ Kölyök fog titeket muzsikákkal boldogítani, én pedig egy hónap múlva már Tanzániából jelentkezem, ahova hosszabb időre megyek, inkább úgy fogalmaznék, hogy Kelet-Afrikában, mert nem feltétlenül, csak Tanzániában. Szóval onnan fogok egy tematikával jelentkezni, úgyhogy lesznek rendszeresebben beszélős műsorok, és akkor most már csak egy mondatot engedjetek meg.

0: mostanában szeretek nagyon írni, hogyha úgy gondoljátok, hogy követnétek az utazásaimat, hogy hogyan történik micsoda, akkor a Szongorú Fatime Facebook oldalon találjátok, és szóval már csak egy mondatot engedjetek meg, mert csak annyit szeretnék elmondani, hogy azért nem érik el a kritikus tömeget a dolgok, amik valamilyen valódi és időtálló értéket hordoznak, mint például egyes mesterségek, vagy művészeti formák, vagy akár egy olyan gondolat, ami nem az első pillanatban akar tetszeni, sőt, egyáltalán nem akar tetszeni, mert ezekhez sokszor figyelem, türelem, tapasztalat, nyitottság és kulturális örökség kell, mert az időtálló dolgok nem úgy működnek, hogy néhány pillanat alatt megragadják a figyelmünket, azonnali örömet adnak, egyszerűen elmagyarázhatók, vagy egyetlen jól felismerhető kategóriába besorolhatók. Ezért nem is olyan, nem is jutnak el ugyanahhoz a tömeghez, mint azok a tartalmak, amiknek éppen az a céljuk, hogy minél gyorsabban, minél több emberhez jussanak el. Miközben szerintem fontos különválasztanunk azt, hogy valamit mennyien követnek, néznek, hallgatnak, szeretnek vagy értenek, attól, hogy milyen értéket hordoz, mert egy jó könyvet nem tesz rosszabbá, hogy nem olvassák sokan. Egy dokumentumfilmet vagy színházi előadás nem tesz kevésbé súlyossá, hogy szinte láthatatlan számú ember ül be rá, és engem ezért egy nem nyugtalanít, ha egészen kevesen vesznek észre, vagy ismernek fel valamit, vagy valakit, ami értékes, mert nem is kell minden teljesítményként mérni. Lehet valaki zseni úgy is, hogy egész életében csak néhány emberhez szólt hozzá, egy halász sem azért indul sötétben a vízre, hogy végül megtapsolják, és vannak családtagok, akik egy egész életet adnak másoknak úgy, hogy mire mindenki felnő, talán már senki sem emlékszik arra, mennyi minden történt értük, de a még ott van, megtörtént, hatott, csak éppen nem kerül reflektorfénybe. Figyelj csak meg, a harangozáskor sem maga az ütés közvetíti a lényeget, hanem ami közötte történik. Amikor a hang még erősen rezeg, tovább zeng, kong, és betölti a teret, s ha az ember valóban minden porcikájával odafigyel, lehunja a szemét, és a két ütés közötti század másodpercekre támaszkodik, a rezgés átjárja, és békességgel tölti el, miközben alig veszi ezt észre néhány lélek, legfeljebb csak azt, hogy már nincs több szó.
1: Halló? Mi a jön tűnmetjére?

0: bend, rip, rip, rip, rip, bend, stretch, swing, and slim to rhythm. Keeping fit and keeping slim go hand in hand. Now I've got some ideas for the whole family, so join in now and let's have some fun. The first exercise is knock high, knock high, knock low, knock low. Now that's diagram, diagram, diagram.
1: Szevasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Káosz Kapitány kalandjai, mint minden vasárnap este 8-tól 10-ig. Ez most itt a Virágpiac Flamingója, egy ezen a héten talált, vagyis nemrégben, de leginkább sosem játszott lemezek közül próbálok nektek egy kis összeállítást csinálni, ameddig az idegrendszerem és az elektromosság engedi. Az elmúlt héten elhunyt 3 ember, Palotai DJ Pápa, Kozma Peti, Frank egy szervező és Vajda Mihály filozófus, nekik is egy kis emlékként egy grindcore-ból az aerobik lemezen át, a Free Jazz-en keresztül a kísérleti elektronika és a szlovák zenés órák, és át lesz egy kis hagyományos jazz is, meg talán román népzene, de mindenképpen egy jugoszláv Jimi Hendrix feldolgozás is fog szólni, úgyhogy jó szórakozást kívánok! Először akkor másodjára hallgassuk meg a Kurvák népe nevű francia együttestől az egyik dalt. Nagyon szép koncertet adtak kedden a Gólyába. Mind a 19-en, akik ott voltunk, szerettük őket. Amúgy mondanám, hogy ide a Káosz Kapitány kalandjaiba majd be fognak jönni együttesek. Köztük ilyen grindcore típusú együttes is, talán ők januárban. A Retorzió együttes. De 10-én és 17-én is Band in the Pit és mások élőben fognak a műsoromban játszogatni, így vasárnap este 8-tól 10-ig, úgyhogy kövessétek, majd próbálok az információs világsztrádán keresztül további adatokkal és követhető információkkal szolgálni ezzel kapcsolatban. Remek jó szórakozást a mai műsorhoz, a tilos.hu-n mindig megtaláltok!

Gondoltam, elmegyek Amerikába, itt hagyom kis hazám a büdös picsába. Megvan az útlevelem, és pénzem is van, kurva sok. Unom már, hogy mindig hazudoztok, csókollak bennetek,

Tudom, elmegyek Amerikába, itt hagyom kis hazám a büdös picsába. Megvan az útlevelem, és pénzem is van, kurva sok. Unom már, hogy mindig hazudoztok, csókollak bennetek, magyarok.

about me, Facebook. Facebook. So, what about that?

Interesting debate.

A Tilos Rádió novém sorának hírei következnek. Nem tudom, lehet-e követni Masamiaki Tamás néven Merzbo munkásságát, megjelent albumait. Kimi Homori és Yasuyuki Nakamura japán producerek a 90-es évek közepén alapították meg a japán Studio Warp kiadót, amelynek későbbi alkiadója lett a Slowdown Records kiadó, amely Merzbo albumok kiadására specializálódott. A kiadott albumok között megtalálható a korai 80-as évek elejé Merzbo és a legújabban készített albumok. Merzbót 1979-ben Masamiaki a Tokióban hozta létre. A formációt a japán zajzene, Japanese Noise, egyik legkorábbi képviselőjeként tartják számon. Merzbo 1979 óta több száz felvételt jelentetett meg. A projekt neve Kultschwitzer Merzbo című alkotásából ered, és a kiejtése is megegyezik azzal. A Merzbo eredetileg 1979-ben Masami Akita és Kiyoshi Mizutani duójaként alakult. 1989-ben Mizutani távozott, így a Merzbo Masami Akita szóló projektévé vált. 1991-től a Merzbo trióvá alakult. Akita mellett Reiko Azuma, elektronika és ének, valamint Tetsuo Sakaibara, másnéven Bara, ének és tánc alkották a formációt. 1999-től a Merzbo ismét Akita szóló projektjévé vált. A Slowdown most kimondottan nagy fába vágta a fejszét, hiszen a legújabb Merzbo 108 CD Box című gyűjteményes Merzbo doboz, ahogy a címe is sugallja, 108 CD-t tartalmaz, ami természetesen ennek megfelelően jelentős összegbe kerül, még ha ez kevesebb is, mint külön megvenni a CD-ket. A 108 CD 18 darab 6 CD-s boxot tartalmaz, amelyek korábban külön-külön már megjelentek. Természetesen nagyot nem kockáztat a kiadó, hiszen a kiadvány erősen limitált 45 példányban jelenik meg. A gyűjtők megszeretik a kevés példányban megjelent kiadványokat. Ugyanakkor nehézséget jelenthet az, hogy valószínűleg az igazi gyűjtőknek már megvan mindegyik doboz, így el kell dönteniük, ennek ellenére érdemes-e megvenni az új dobozt. A kiadvány nem redukálja Merzbo hatalmas katalógusát kezelhető kánonnal, nem sűríti be néhány reprezentatív gesztusba a karrierjét, és nem állítja, hogy a radikális hangzás összefoglalható. Ehelyett a kiadó éppen az ellenkező utat választja. A 108 CD archív felvételeket, korábban kiadatlan albumokat, alternatív változatokat, próbafelvételeket, ritkaságokat és újabb felvételeket tartalmaz, amelyeket az oszakai Slowdown Records egyetlen hatalmas kiadványba gyűjtött össze. A szám szándékos. A buddhista filozófiában a 108 a földi vágyakat jelképezi, ám itt a zaj fegyelmeként, mutációként és kimeríthetetlen felszabadulásaként jelenik meg. Egyszerre konceptuális keretként és megfelelő mértékességként is szolgál Akita munkásságához, akinek zenéje több mint 4 évtizede alakítja át a túlzást, a nyomást, a bomlást és az átalakulást egy szigorú hallgatási művészetbe. A Slowdown Records 2018-ban kezdte meg együttműködését Merzbóval. Kezdetben egy kronológiai sorozatot tervezett a már nem kapható kazettákból és archív anyagokból. Akkoriban azonban már több külföldi kiadó is foglalkozott a művész 1980-as évekbeli kazetta katalógusának újrakiadásával. A kiadó ahelyett, hogy csatlakozott volna a már jól ismert történelem újrateremtésének versenyéhez, egy nehezebb, de értékesebb utat választott. Az archívum mélyebb rétegeit tárta föl, és olyan anyagokat adott ki, amelyek máshol egyszerűen nem voltak megtalálható. Az eredmény egy gondosan felépített sorozat lett. 6 különálló CD jelent meg, amelyeket később egy 6-lemezes dobozba gyűjtöttek össze, amelynek nevét a korszak zenei hangulatáról nevezték el. A 18 ilyen doboz révén a projekt már nem annyira újrakiadási programnak, mint inkább párhuzamos diszkográfiának tűnik, egy új módja annak, hogy Merzbo karrierjét kevésbé ismert munkái, próbafelvételei, kísérletei alapján halljuk meg. Ez az archívum élő organizmusként, nem pedig mauzóleumként jelenik meg. A kronológia biztosítja a szervezőelvet, bár nem erőlteti ránk a statisztikai haladás hamis érzetét. A Merzbo története nem halad egyenes vonalban, a zajtól a finomításig, vagy az analóg zajkeltéstől a digitális absztrakciókig. Elágazik, újra összeáll, darabokra szakad, majd új körülmények között újra összeáll. A dobozok együttesen
egy olyan művet mutatnak be, amelyet nem egyetlen hangzás, hanem a folyamatos megújulás határoz meg. Ez a gyűjtemény messze túlmutat a gyűjtők számára legismertebb, klasszikus 1980-es és 1990-es évekbeli kazettás korszakon. A nemzetközi kiadók már alaposan feltárták a korábbi anyagok nagy részét, míg a 2000-es évekbeli felvételek csak a közelmúltban kezdtek el újra felbukkanni. A Sladan archívuma határozottan tartalmazza a 2010-es és az utána következő évek munkáit, felfedve a kiadatlan zene folyamatos bőségét egy olyan művésztől, akinek a termékenysége soha nem csupán a mennyiségről szól. A doboz tartalmazza a 2017-től 2020-ig terjedő eredetileg 5 lemezes gyűjteményt is, ami most a 2025-ös Memesis című album hozzáadásával 6 lemezesre bővült. Merzbo munkássága mindig is megkérdőjelezte a fogyasztói fantáziát, miszerint a zenének stabil, önálló tárgyként kell megjelennie. Egy felvétel lehet egy adott hangszerlánc, egy próba folyamat, egy akusztikus körülmény, egy ritmikus megszállottság, vagy változó etikai aggály, esetleg egy folyamatban lévő technikai kísérlet dokumentuma. Ezek a lemezek hallhatóvá teszik ezt a folyamatot. Nem egyetlen konkrét, hanem sokféle merzbót, analógot és digitálisat, sűrűt és csontvászerűt, programozottat és fizikait, korrodáltat és furcsán fényeset mutatnak be. A Novi Fireit hallottátok.

0: www.thedeathcult.org.
1: A mai Noév műsorban az 1952. szeptember 19-én a kaliforniai Oaklandben született Henry Kaiser amerikai gitáros és zeneszerző tavaly, a belga Subroza kiadónál tavaly megjelent Henry Kaiser and PST The Wolf at the Door című dupla lemezéről fogok játszani. Kaiser számos zenei stílusban alkotó és fellépő művészként a San Francisco-i öböl térség zenei életének meghatározó alakja. Az amerikai szabad improvizációs zenészek első generációjának tagja. A dupla CD alapvetően két albumot tartalmaz. Az első lemezen, amely a kiadvány címét is adja, Kaiser szóló baritongitáron játszik. Maga a lemez tisztelgés a 2019. április 14-én 86 éves korában elhunyt sci-fi író James Wolfe előtt. Wolfot és Kaisert évtizedes barátság és kölcsönös megbecsülés kötötte össze. Két olyan alkotó ember között szövődött ez a kapcsolat, akiket a saját művészeti ágúk határainak feszegetése iránti szenvedély kötött össze. Wolfe regényei gyakran ugyanolyan összetettek és rendkívüliek, mint Cecil Taylor legkiváló zongorajátéka. Wolfe Kaiser egyik kedvenc írója volt. A lemezen a Kaiser gitárjátékában megjelenő történetmesélés és elbeszélések tudatosan és szándékosan tükrözik Wolfe írásainak hatását. A baritongitár hangfekvése gyakran a basszusgitár és a normál gitár legmélyebb hangjai közé esik, ami a hangzásnak egyedi mélységet és rezonanciát kölcsönöz. Henry Kaiser több mint 30 éve játszik baritongitáron, de ez a második olyan albuma, amely teljes egészében erre a hangszerre épül. A lemezen hallható szólók, szabad improvizációk, amelyek élőben, valós időben, utólagos rájátszás nélkül születtek. A lemezen szereplő szólókat Kaiser számos zenei példaképe köztük Terry Riley, Cecil Taylor, Derek Bailey, Yannis Xenakis, Rocket Morton, Conlon Mankarov, Barry Guy, Rakatozafi, The Gary, Evan Parker és Ligeti György ihlette. A második CD első Sea of Memories című 50 perces darabjának alapja Henry Kaiser gitár szólója, amelyet PST digitálisan elemére bontott és újraalkotott. PST, azaz Piotr Tyudeni, 1965-ben Prágában született előadó művész, zeneszerző, producer, kurátor, író. És akkor jöjjön a lemez.

A mai Noé műsorban Henry Kaiser amerikai gitáros zeneszerző, tavaly a belga Szúróza kiadónál megjelent dupla The Wolf at the Door című lemezéről hallhatatok közel 2 órányit. És mint ilyenkor minden esetben a Sample Temple váltja fel a Noé műsorát. Hallgassátok őket és a Tilos Rádiót. Sziasztok!